ma vie plus jamais.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A szemétégetés minden időszakban tilos, emellett jelenleg országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Erre hívta fel a figyelmet közleményében a Somogyvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság egy a napokban történt eset kapcsán. Beszámolójuk szerint egy kutasi lakóház kertjében a felelőtlen tulajdonos tüzeléssel akart megszabadulni a háztartási hulladéktól, a tűz azonban átterjedt a szomszédos telkek aljnövényzetére, majd a mögöttük található gondozatlan területre is. A lángok már épületeket is veszélyeztettek, amikor a nagybajomi önkéntes és a nagyatádi hivatásos tűzoltók közbeléptek és megakadályozták, hogy nagyobb tragédia történjen. A nagy része már elkészült annak az útnak, amelyen a teherautók a fenékküszöb építéséhez a Dunához tudják szállítani a követ Paksnál. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter pénteken a Facebook oldalán számolt be arról, hogy még tart az útépítés, de a nagy része már készen van. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy bruttó 6 milliárd 165 millió forint költséggel fenékküszöböt építenek a Dunán, Paks és Dunaszentbenedek között, amellyel biztosítható a paksi atomerőmű működéséhez elegendő vízszint. Vízhiány miatt több mint 1400 kis vízerőmű állt le Csehországban, ami az ilyen létesítmények több mint 90%-a. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését, jelentette csütörtökön egy helyi hírügynökség. Azt írták, hogy a kis vízerőművek az utóbbi években az éves cseh áramtermelés mintegy 3-5%-át biztosították, ezért szakértői vélemények szerint leállásuk nem okoz problémákat az áramellátásban. Bár a nagy vízerőművek termelése csökkent, országos szinten eddig az áramellátással nincsenek gondok, sehol sem kellett korlátozni a fogyasztást.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg északnyugaton, nyugaton felhők az égen, de csapadékra nincs sok esély. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Hajnalban 18-19 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 35 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: már más vagyok nagyon.
1: 91.2 Rádió Most.
2: I'm so sorry that I hurt you.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Záró eseményéhez érkezett az első alkalommal életre hívott betonszobrászati triennálé. A Vasari Képtárban július elején nyílt tárlat a kortárs magyar szobrászat egyik különleges, hiánypótló eseménye, amelyen több mint 40 alkotó mutatta be, hogy milyen művek létrehozására alkalmas a beton. A finisszázs Pajger Kovács Lilla és Szilágyi Csilla kurátorok tárlatvezetésével, Keszeg Nándor performanszával, valamint a megjelent alkotók hozzátett szavaival vált teljessé. A Vasari Képtár közleménye szerint a kiállítás augusztus 19-éig még látogatható. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány pénteken. Az igényléseket péntektől kezdve 21 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsippezésére, oltására, orvosi ellátására, vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek állatvédelemmel foglalkoznak, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek megsegítése érdekében a Baptista Szeretett Szolgálat, akik pénteken megkezdték a helyszíni segítségnyújtás megszervezését is. Augusztus 10-én reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét, a katasztrófa jelentős számú halálos áldozatot követelt, több száz épület omlott össze, rengetegen elveszítették otthonukat, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. A helyszíni segítségnyújtást egy magyar-amerikai humanitárius csapat kezdte meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg felhők az égen, de csapadékra nincs sok esély. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a délies szél. Napközben 35 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Én csak

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Jelzett a fény, de közben egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyakat kódol belém.

0: Minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Különleges és hasznos ajándékot kapnak a kaposvári elsősök. Az első tanítási napon minden kaposvári kisiskolás átveheti a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Brekuka az iskolapadban című kiadványát. Brekuka, a KHG kabala állata, tavaly az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából mutatkozott be. Kalandjait egy környezettudatosságra nevelő gyerekkönyvben, verses formában ismerhették meg a kicsik, most pedig az iskolába is elkíséri a gyerekeket. A Brekuka az iskolapadban című foglalkoztatókönyv játékos feladatokon és meséken keresztül mutatja be a környezetvédelem, a hulladékkezelés és a tudatos életmód fontosságát. Lángra kapott az aljnövényzet pénteken Kaposváron a Cseresznye utcában, az Egyenesi úti buszforduló közelében. A fekete sűrű füstöt a város több pontjáról is látni lehetett. A tűz két hétvégi házat is érintett. A kaposvári hivatásos tűzoltók 4 egységgel érkeztek a helyszínre, és végül elfojtották a lángokat. Az oltást nehezítette a területen felhalmozott szemét mennyisége. A kormányzat 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot, ami jelentős előrelépés ahhoz, hogy a megújuló energiaforrások hozzájárulhassanak Magyarország energiabiztonságához, mondta Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető kifejtette, megjelenik egy kormányrendelet, amely megszabja a kereteit annak, hogy miként zajlik a szélenergiával kapcsolatos pályáztatás. Azt is hozzátette, hogy augusztus 31-éig kiírják azt a pályázatot is, amelyen 700 megawattnyi új kapacitásra, szélerőmű telepítésére kaphatnak forrást a vállalkozások. 3 ember megsérült, miután pénteken 2 gázrobbanás történt Brüsszel belvárosában, a központi pályaudvar közelében, közölte egy helyi hírportál. Az incidenst az okozhatta, hogy a helyszínen dolgozó munkások véletlenül átfúrtak egy alacsony nyomású gázvezetéket. Elővigyázatosságból körülbelül 100 embert evakuáltak. A hírportál szerint a balesetben egy gázhálózat üzemeltető vállalat 2 alkalmazottja és egy tűzoltó szenvedett égési sérüléseket. Híreink végén pedig sport. Újabb rutinos játékos csatlakozik a kaposvári pólósokhoz. A Vízilabda Klub a közösségi oldalán számolt be a hírről, mely szerint a következő szezonban már a Somogyi együttest erősíti Ág György. A Post szerint a 26 éves center komoly élvonalbeli és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. Pályafutása során játszott a fővárosban, a Szolnok és a Miskolc csapatában, légiósként pedig előbb az olasz Olimpik Róma együttesében, tavaly nyáron pedig Montenegróban hasznosította tudását.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg felhők az égen, de csapadékra nincs sok esély. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a délies szél. Napközben 35 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Rendkívüli ülést tartott pénteken a Somogy vármegyei közgyűlés. Beszámolójuk szerint az ülésen véleményezték dr. Terjék Gábor dandártábornok vármegyei rendőrfőkapitányi kinevezését. Ez utóbbira a közlemény szerint azért volt szükség, mert Molnár Gábor korábbi főkapitány Veszprém vármegyében folytatja pályafutását. A Somogy vármegyei közgyűlés a meghallgatás alapján alkalmasnak tartja Terjék Gábor dandártábornokot a főkapitányság vezetői feladatok ellátására és támogatja a kinevezését. Ebben az évben is tanszergyűjtést hirdet a kaposvári mami. A Facebook oldalukon megjelent bejegyzés szerint a gyűjtés pontos helye és ideje még nincs meg, de idén sem hagyják magukra a rászorulókat. A kaposvári és Somogy megyei anyukák és kismamák évek óta a kaposvári Karitásznak juttatják el adományaikat, ők pedig a Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos segélyprogramhoz csatlakozva segítik a gondtalan iskola kezdést. Cselló koncerttel folytatódik a szilvás-szentmártoni nyári esték program sorozat. A rendezvénysora múlt hónap elején kezdődött, azóta pedig már számos színházi előadást láthatott a közönség. Az érdeklődőket legközelebb augusztus 18-án várják a Kaposvár melletti településre, ahol ezúttal Kalmus Felicián cselló művész klasszikus és modern dallamokkal teremt igazi nyáresti hangulatot. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fejér vármegyei kormányhivatal a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt a Gárdonyi Tini strandra idénre. A döntés oka, hogy a fürdőhelyen a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért nem tudják elvégezni a kötelező fürdővízmintavételt és vízminőség ellenőrzést. Szintén tilos a fürdés a szomszédos Velence 3 strandján. A tiltással érintett strandokon lezárták a vízbe vezető lépcsőket, és kihelyezték a szükséges tájékoztató jelzéseket. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek megsegítése érdekében a Baptista Szeretetszolgálat, akik pénteken megkezdték a helyszíni segítségnyújtás megszervezését is. Augusztus 10-én reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A katasztrófa jelentős számú halálos áldozatot követelt, több száz épület omlott össze, rengetegen elveszítették otthonukat, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. A helyszíni segítségnyújtást egy magyar-amerikai humanitárius csapat kezdte meg. Kibertámadás érte a francia adóhatóság információs rendszerét június végén, aminek következtében magánszemélyek és szakemberek adataihoz fértek hozzá, tudatta közleményében a gazdasági tárca. A hacker csaknem 700 ezer adózó adataihoz fért hozzá. A minisztérium közleménye szerint az érintett felhasználók egyéni tájékoztatást kapnak arról, hogy mely adataikat láthatták vagy lophatták el illetéktelenek, valamint a szükséges óvintézkedésekről is.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg felhők az égen, de csapadékra nincs sok esély. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a délies szél. Napközben 35 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most. Itt a 91.2-n.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: A

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. 3, 2, 1. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Záró eseményéhez érkezett az első alkalommal életre hívott betonszobrászati triennálé. A Vasari Képtárban július elején nyílt tárlat a kortárs magyar szobrászat egyik különleges hiánypótló eseménye, amelyen több mint 40 alkotó mutatta be, hogy milyen művek létrehozására alkalmas a beton. A finisszázs Pajger Kovács Lilla és Szilágyi Csilla kurátorok tárlat vezetésével, Keszeg Nándor performanszával, valamint a megjelent alkotók hozzátett szavaival vált teljessé. A Vasari Képtár közleménye szerint a kiállítás augusztus 19-ig még látogatható. A szemétégetés minden időszakban tilos, emellett jelenleg országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Erre hívta fel a figyelmet közleményében a Somogyvár megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egy a napokban történt eset kapcsán. Beszámolójuk szerint egy kutasi lakóház kertjében a felelőtlen tulajdonos tüzeléssel akart megszabadulni a háztartási hulladéktól, a tűz azonban átterjedt a szomszédos telkek aljnövényzetére, majd a mögöttük található gondozatlan területre is. A lángok már épületeket is veszélyeztettek, amikor a nagybajomi önkéntes és a nagyatádi hivatásos tűzoltók közbeléptek és megakadályozták, hogy nagyobb tragédia történjen. Ismeretlen tettes ellen nyomoznak a kaposvári rendőrök. Pénteki közleményük szerint egy ismeretlen típusú személyautó sofőrje augusztus 13-án Kaposváron a Riprónai téren a Somogyáruház előtti parkolóban nekiütközött egy Citroen C3 típusú személygépkocsinak, amivel anyagi kárt okozott. A sofőr anélkül távozott a helyszínről, hogy hátrahagyta volna az adatait vagy értesítette volna a hatóságot. A rendőrség azt kéri, hogy aki látta az esetet, jelentkezzen személyesen a kaposvári rendőrkapitányságon, vagy hívja a rendőrség ismert telefonszámainak bármelyikét. Mind a 6 lakott földrészről összesen 112 országból érkeztek az idei Sziget Fesztiválra, közölték a szervezők pénteken. Kiemelték, a Sziget közönsége Európától, Ázsián és Afrikán át, Észak- és Dél-Amerikáig, egészen Ausztráliáig és a Csendes-óceáni szigetekig ér. A legtöbben Európából érkeznek, és közülük is a környező országok fesztiválozóinak száma növekszik ütemesen. A külföldi látogatók között Hollandia a legerősebb küldőpiac, de jelentős számban érkeznek fesztiválozók az Egyesült Királyságból, Ausztriából, Németországból és Szlovákiából is. A távolsági rekordot Új-Zéland tartja. A lengyel rendőrök őrizetbe vettek 2 fiatal szurkolót, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részt vettek a Ferencváros drukkerei elleni támadásban, közölte pénteken a helyi rendőrkapitányság. A 17 és 20 éves férfiak a gyanú szerint szerdán este lerohantak egy pizzériát, ahol magyar szurkolók is tartózkodtak, a támadásban az egyik magyar súlyosan megsérült. Az ügyben folytatódik a vizsgálat, a lengyel rendőrség nem zár ki újabb őrizetbevételeket.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg felhők az égen, de csapadékra nincs sok esély. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a délies szél. Napközben 35 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Róth Balázsi Hunor.
3: Szép jó reggelt kívánok, Kaposvár! Augusztus 16-ára ébredtünk, már bizony túl vagyunk a nyár utolsó hónapjának is a felén, és a hét végéhez érkeztünk. Vasárnap van, úgyhogy tegyünk meg mindent, kedves hallgatók, annak érdekében, hogy ma méltó módon kipihenjük magunkat, mert bizony holnap újból bele kell dobnunk magunkat egy újabb munkahétbe, viszont az már egy rövidebb munkahét lesz, mindössze 3 munkanappal. Na de egyelőre koncentráljunk erre a napra, koncentráljunk a vasárnapra, és arra, hogy jól induljon a reggel. Természetesen ma is itt lesznek társaságnak a legjobb zenék, a Mango Rise és az Örökké Tart című újdonság is pörög hamarosan, előtte pedig Pink nyitja az órát és a You and Your Hand.
4: Se

Zara Larson énekelt, Can't Tame Her szólt a rádió moston 2023-ból, és már egy percre vagyunk 4:08-tól, szép reggelt mindenkinek. Egyébként nem tudom, hogy a kedves rádió hallgatóink hogy vannak ezzel, de magam részéről időnként, sőt, szinte mindig úgy érzem, hogy nem tudom kipihenni magamat. Éppen ezért, aki esetleg felkelt és úgy érzi, hogy még borzasztóan fáradt, vagy keresztül ment rajta egy útnyomó, mert valahogy szombatról vasárnapra virradóan sem sikerült neki kipihennie magát, nyugodtan lazítson, nyugodtan feküdjön vissza, és élvezzétek a vasárnap reggelt, hogyha tehetitek. Nálunk ez például lehetetlen, mert hogy van egy 2,5 éves kislányunk, aki ilyenkor azért megpörgeti a vasárnapot, hogy eszünkbe se jusson visszafeküdni. Na de, innen a stúdióból kívánok mindenkinek egy csodaszép napot, és élvezzétek a zenéket, a legnagyobb slágereket, most például Martin Garrix, David Guetta és Jamie Scott közösét, ez a So Far Away Kaposvár rádiójában.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Augusztus 16-a van, és a mai napon az Ábrahámok ünneplik névnapjukat. Ez egy héber eredetű név, jelentése a tömeg, a sokaság atya. Az Ábrahám név alkalmassá teszi viselőjét a szervezői munkára és arra, hogy önbizalommal vállaljon felelősségteljes pozíciót is, optimista és előrehúzó személyiség. Megvannak a szükséges adottságai ahhoz, hogy gondolatait, érzéseit a lehető legpontosabban fejezze ki, barátságos, ötletes, találékony és nagyvonalú. Kedves Ábrahámok, nagyon boldog névnapot kívánunk nektek, érkezik egy rövid ajánló, utána pedig nektek hozunk egy ajándékot itt a Rádió Moston.
0: Ez volt a Kalendárium. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: 5 percünk maradt 7:30-ig, és ígértem a mai nap ünnepeltjeinek egy ajándékot, egy meglepetést, egy dalt. Természetesen minden születésnaposnak és névnaposnak érkezik a következőkben Kaposvár rádiójában. A német DJ Kemred 2023-as slágere, ez a Feel Alive a Rádió Moston.

0: Programajánló.
1: Már belátható távolságon belül van a hosszú hétvége és a rövid munkahét. Nem sokára nemzeti ünnepünket ünnepeljük, jön augusztus 20-a, és ebből az alkalomból ajánlok nektek figyelmetekbe egy kiváló szennai programot, ugyanis a szennai skanzenben lesz augusztus 20-án a Szent István napi kenyérünnep 10 és 16 óra között. Itt az Út a Malomba programon is részt vehettek, ahol cséplés, őrlés lesz kézi malommal, aztán kézműves foglalkozásokkal is várnak, szalmafonással, arató díszkészítéssel, és a skanzen kenyér is a figyelem középpontjába kerül, délelőtt dagasztás, vajköpülés, délután pedig kenyérsütés és kóstoló. És értelemszerűen a gyerekekre is gondolnak, ezért a népi játékudvarra kedveskednek a legkisebbeknek. Családoknak tökéletes program 10 és 16 óra között augusztus 20-án, használjátok ki!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. A pillanat a tiéd.

0: reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.
1: Ahol perceken belül Bán Éva érkezik újból hírekkel, és szó lesz természetesen mindenről, ami az országunkat, városunkat érinti, és fontos téma. Maradjatok velünk, én pedig 8 után is jövök vissza, és hozom a legjobb zenéket, de előtte azért még tartogatok egy kiváló slágert, így az óra végére is, 2024-ből, mégpedig a Weekendtől szól a Dancing in the Flames.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Lángra kapott az aljnövényzet pénteken Kaposváron a Cseresznye utcában, az egyenesi úti buszforduló közelében. A fekete sűrű füstöt a város több pontjáról is látni lehetett. A tűz két hétvégi házat is érintett. A kaposvári hivatásos tűzoltók 4 egységgel érkeztek a helyszínre, és végül elfojtották a lángokat. Az oltást nehezítette a területen felhalmozott szemét mennyisége. Különleges és hasznos ajándékot kapnak a kaposvári elsősök. Az első tanítási napon minden kaposvári kisiskolás átveheti a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Brekuka az iskolapadban című kiadványát. Brekuka, a KHG kabala állata, tavaly az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából mutatkozott be. Kalandjait egy környezettudatosságra nevelő gyerekkönyvben, verses formában ismerhették meg a kicsik, most pedig az iskolába is elkíséri a gyerekeket. A Brekuka az iskolapadban című foglalkoztatókönyv játékos feladatokon és meséken keresztül mutatja be a környezetvédelem, a hulladékkezelés és a tudatos életmód fontosságát. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közösügyünk az Állatvédelem Alapítvány pénteken. Az igényléseket péntektől kezdve 21 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsippezésére, oltására, orvosi ellátására, vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek állatvédelemmel foglalkoznak, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt 31 ezer bejelentés alapján, közölte a kormányszóvivő pénteken Budapesten sajtótájékoztatón. Szondi Vanda azt mondta, a szaktárca nem számít sok jóra, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. A kormányszóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi adatok még nem véglegesek, a károk bejelentésének határideje augusztus 31-e. Híreink végén pedig sport. Újabb rutinos játékos csatlakozik a kaposvári pólósokhoz. A Vízilabda Klub a közösségi oldalán számolt be a hírről, mely szerint a következő szezonban már a Somogyi együttest erősíti Ág György. A Post szerint a 26 éves center komoly élvonalbeli és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. Pályafutása során játszott a fővárosban, a Szolnok és a Miskolc csapatában, légiósként pedig előbb az olasz Olimpik Róma együttesében, tavaly nyáron pedig Montenegróban hasznosította tudását.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg felhők az égen, de csapadékra nincs sok esély. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a délies szél. Napközben 35 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
2: Szép reggelt kívánok Kaposvár is környéken, 8 óra múlt, 16-a van, vasárnap, Ród Balázsi Hunor a mikrofonnál, Bán Évának pedig köszönjük a híreket, köszönjük az infókat, várjuk vissza 9 órakor is friss tájékoztatással. Hát kedves hallgatók, már robog a vasárnap, csodás időnk lesz ma is, és hamarosan majd egy időjárás előrejelzésben megnézzük, hogy a jövő héten mire számíthatunk, sőt már talán azt is lehet látni, amíg nem is teljes mértékben körvonalazódva, de hogy milyen időnk lesz augusztus 20-án és a hosszú hétvégén. Maradjatok velünk, töltsétek velem a délelőttet itt a Rádió Moston, írjatok, hívjatok 0670-3232-355. Alex Warrenttel egy újdonság jön a folytatásban, ez lesz a Rescuer, előtte pedig Nicky Jam, Will Smith és R.I. Streffy érkezik. 2018-ból szól a Livida.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Cover my tracks, I can't be-

0: amit én.
1: Időjárás jelentés.
2: Nagyon úgy néz ki egyelőre, hogy fokozódik a hőség, ma tovább erősödik, tetőzik a hőhullám, helyenként már 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, aztán hétfőn érkezik majd újabb frissítő hidegfront. Vasárnap tehát még marad a déli áramlás, és folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő, a jövő hét elején pedig egy újabb hidegfront éri el hazánkat, hétfőn labilissá válik a légkör, szorványosan várható zápor, zivatar, de nagy területre kiterjedő jelentős csapadék nem valószínű. Nyugat felől enyhül, majd megszűnik a hőség, kedden kellemes nyári idő várható kevéssel 30 fok alatti nappali hőmérsékletekkel. Aztán a jövő hét közepétől ismét megváltozik az áramlás felettünk, újabb adag, meleg légtömeg éri el térségünket, a legtöbb helyen már 30 fok fölé, helyenként 35 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, ezerint pedig úgy néz ki, kedves hallgatók, hogy a hosszú hétvégén is meleg nyári napjaink lesznek.
1: Időjárás jelentést hallottak.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Augusztus 16-a van, és érdemes ma is a történelemben picit szétnézni. Számos érdekes dologról beszélhetünk. Például ma 111 éve, hogy Charles F. Kettering szabadalmaztatta az elektromos önindítót. Ugyanakkor 456 évvel ezelőtt második Miksa császár és János Zsigmond király megkötötte a Speyeri egyezményt. 8 évvel ezelőtt ezen a napon halt meg Aretha Franklin, 18-szoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző. 97 évvel ezelőtt meghalt Benedek Elek, író, újságíró, mesemondó. 2003. augusztus 18-án, azaz 23 éve, hogy elhunyt Szász Endre, Munkácsi Mihály díjas, erdélyi származású festőművész, grafikus. Ugyanakkor ma 2 éve hagyott itt bennünket Alain Delon, César díjas, francia színész, filmrendező, producer. Rengeteg filmben láthattuk, ilyen volt a Zorro, a Rocco és fivérei vagy a Borsalino. Aztán végül, de nem utolsó sorban, ma 68 éves születésnapot ünnepel Madonna, amerikai olasz énekesnő, színésznő, a pop királynő. Isten éltesse Madonnát, vele folytatjuk, érkezik a születésnapos és a Who's That Girl.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Úristen, ezt én is csinálom.
3: Na, mit csinálok én is?
2: Ez egyik tipikus, a hangos beszéd, vagy a magunkkal való diskurzus.
3: Jézusom!
2: Na, valld be őszintén, hogy te is szoktál, ha egyedül vagy otthon, hangosan gondolkodsz, beszélsz, és néha azon kapod magad, hogy konkrétan, még ha nem is mondod ki hangosan, de a fejedben magaddal beszélgetsz.
3: Nagyon jó társaság vagyok egyébként olyankor, mindig egyet értek magammal.
2: Nem vagy kritikus magaddal szemben?
3: Annyira nem, azért néha mondom, hogy... Ennyi, Jázi, ezt nem így kellett volna.
2: Nem vagyunk hülyék attól, hogy ezt csináljuk. A magunkban beszélés ugyanis segít az információk rendszerezésében, az érzelmek feldolgozásában és a gondolatok struktúrálásában.
3: Egyébként, hogyha hangosan kimondjuk, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb. Én például könnyebben írok.
2: Van, hogy hangosan felolvasod azt, amit írtál?
3: Nagyon szeretem egyébként.
2: De érdekes. Ugye annyit mondanak még, hogy ellenben, hogyha mondjuk 30 évesen még mindig a láthatatlan barátoddal sétálsz az utcán és hangosan beszélgettek, akkor azért érdemes egy neurológushoz elugrani.
3: Hát igen, az nem biztos, hogy olyan jó dolog.
2: Milik erre mondaná, hogy ingyom-bingyom, rókaprém, más is hülye, nem csak én.
0: Ugye? 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Give it up! Rádió most!

0: Balázs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentés. Aki korábban lemaradt időjárás előrejelzésünkről, most a kedvéért pótolom, és mondom újból, hogy ma túlnyomóan napos száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül, és a nappali hőmérsékletek 34-36 fok között alakulnak. Késő estére 28-30 fok közé hűl a levegő. Aztán holnap napközben már erősebben is megnövekedhet a felhőzet, és szórványosan zápor, zivatar is előfordulhat. A délkeleti, majd északnyugati szél megerősödik. A hajnali órákra 19-21 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 28-32 fok között alakulnak. Kedden változóan gomoly felhős, napos idő várható, a változó irányú szél élénk lesz. A hajnalban 15-18 fokra számíthatunk, még a délutáni órákban 27-29 Celsiusra. Aztán a jövő hét közepétől ismét megváltozik az áramlás felettünk, újabb adag meleg légtömeg éri el térségünket, és a legtöbb helyen már 30 fok fölé, 35 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. A hosszú hétvégén is melegre számíthatunk.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
2: Időjárás jelentést hallottak.
3: 91.2 Rádió most!

0: Lionel Richie egy angyallal nézett be hozzánk, ez volt az Angel 2000-ből a Rádió Moston, hamarosan 9-et üt az óra, újból hírekkel jön Bán Éva, aztán jövök én is, mégpedig Purple Disco Machine és Künx közösével hozom a Substitution-t. Így indítjuk majd a következő órát, legyél velünk te is!
1: Reklám!
2: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Hamarosan indul a jelentkezés az iskolában az erdőprogramra. Nyárbúcsúztatót tartottak Töröcskén. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, 9 óra van. Hamarosan megkezdődik a jelentkezés az őszi iskolában az erdő programra. A SEFAK közlése szerint az általános iskolák augusztus 26-án 9 órától jelentkezhetnek az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozásokra. Pályázni a rendelkezésre álló keret beteltéig lehet, az érdeklődés pedig minden évben nagyon nagy, így szükség lesz a gyorsaságra. A program középpontjában idén ősszel az erdő áll, fókuszában a biológiai sokféleséggel. A hagyományokhoz híven ebben az évben is megtartották a töröcskei nyárbúcsúztatót. A rendezvényen ezúttal is színes programokkal várták a városrész lakóit. Délelőtt főzőversenyt tartottak, majd ügyességi versenyek várták a látogatókat. Délután Szita Károly polgármester nyitotta meg Henninger Afrodité festmény kiállítását. A fiatal művész immár 2 éve él Töröcskén, így a tárlaton a városrészhez kapcsolódó alkotások is helyet kaptak. Emlékpadot kapott Somogyban Fenyő Miklós. A Hungária Együttes januárban elhunyt alapítója tiszteletére Zamárdiban adtak át egy kockás napszemüveg formájú padot. Az ötlet a Strandfesztivál szervezőitől származik, akik a szórakoztatás mellett érzelmi pluszt is kívánnak adni a közönségnek. A fesztivál ideje alatt több elhunyt művésznek állítanak emléket úgy, hogy utcát neveznek el róluk, mostantól pedig az emlékpad állandó köztéri alkotásként gazdagítja a somogyi települést. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a Szivattyú telepnél már 1 centit emelkedett a vízállás, miközben a Duna főágában folyamatos apadás tapasztalható, közölte a miniszterelnök szombaton Pakson, az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még 2 üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Tűz ütött ki Josip Broz Tito egykori jugoszláv elnök korábbi rezidenciájának romjainál pénteken a Gorica hegyen, közölte egy boszniai hírportál. A helyszínen készült felvételeken nagy mennyiségű fekete füst látható az egykori villa felett. A Gorica villa Tito egyik legismertebb és legfényűzőbb hegyvidéki rezidenciája volt, nem csak pihenőhelyként szolgált, hanem diplomáciai találkozóknak is otthont adott. Az épület már a mostani tűz előtt is romos állapotban volt, a boszniai háború idején kifosztották és felgyújtották, azóta pedig nem állították helyre. Híreink végén pedig sport. Márton Richárd ezüstérmet nyert 200 méteres pillangóúszásban szombaton a Párizsi Európa-bajnokságon. A 26 éves magyar versenyző egyéni csúccsal csapott célba, míg a szám másik magyarja, Kós Hubert, ugyancsak élete legjobbjával 6.-ként zárt. A számot az olimpiai bajnok francia Léon Marchand nyerte.
1: Időjárás jelentés.
3: Ma még zavartalanul meleg, napos, csapadékmentes időnk lesz, a déli eszél napközben megélénkül, a hőmérséklet délután 35 fok körül alakul. Holnap egy hidegfronthoz helyenként záporokat, zivatarokat, a hőmérséklet azonban még marad 30 fok felett.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Soul Disco Machine és Kungs lökött be bennünket ebbe az órába. Ez volt a Substitution az óra elején a Rádió Moston. Immár lassan 7 perccel járunk 9 óra után. Augusztus 16-án vasárnap, az időjárás csodálatos, a zenék jók, mi kell lennie több. Egy kis lazulás, egy kis pihenés, és az a lényeg, hogy élvezzük ezt a napot. Nem tudom, hogy ti mit terveztek, mert én őszintén ebben a nyárban annyira belefáradtam, hogy most már kedvem sincs kirándulgatni, kedvem sincs balatonozni, kedvem sincs kimozdulni a házból, egyszerűen csak élvezni a nyugalmat és a csendet. Hát ez lenne jó, de gyerekek mellett azért igen-igen nehezen kivitelezhető. Én ma is nyitott vagyok és kíváncsi arra, hogy veletek mi van, ma mit terveztek, ma mit csináltok. 0670 32 32 355, ide várom üzeneteiteket. Ebben az órában is hozok programajánlót, időjárás előrejelzést és horoszkópot, és ebben az órában is itt lesznek velünk a legjobb dalok. Tina Turner-től a Private Dancer 1984-ből érkezik, előtte pedig Bigát hallgatjuk, ez a Máshol járunk Kaposvár rádiójában. Házfó!

0: Programajánló.
1: Augusztus 20-a itt van a nyakunkban, már a jövő héten érkezik a hosszú hétvége államalapítási ünnepünk alkalmából, és ehhez kapcsolódóan Kaposváron egész nap ünnepi rendezvények várnak benneteket. Délelőtt a Kossuth téren zászlófelvonással, ünnepi műsorral, beszéddel, kenyérszenteléssel és szentmisével emlékeznek meg államalapításunkról, délután pedig a Városligetben már a családoké lesz a főszerep, lesznek népi ügyességi játékok, arcfestés, légvárak, kreatív foglalkozások, kisautók, trambulin, lovagrendi bemutató, gyerekműsor, néptánc és a Somogy zenekar fellépése is. Este 8 órától a Városligeti színpadon a Magyar Banda ad koncertet, aztán 21 órától tűzijátékkal zárul a programsorozat. Mindenkinek ajánlom figyelmébe, ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.
2: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: A mai napon itt Kaposváron 34-36 Celsius fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, de ennél melegebb már volt azért ezen a napon, 1952-ben például Nyíregyházán,

0: a hidegfrontnak köszönhetően picit mérsékeltebb lesz a hőmérséklet kedden is, aztán szerdától újból visszatérnek a 30 fok feletti hőmérsékletek, péntekre pedig már a 35 Celsiust is megközelíthetik. Úgyhogy kedves rádióhallgatók, a jövő héten egy pici záporra számíthatunk a hét első napjaiban, de onnantól arrafelé akkor is a kánikula lesz a legjobb barátunk.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
2: Időjárás jelentést hallotta. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most. Yeah.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Nézzük, hogy a mai napunk hogyan alakul a csillagok szerint. Kedves Kos, ma nem feltétlenül azzal érsz el sikert, ha minden áron keresztül viszed az akaratodat. Egy közeli kapcsolatodban most sokkal többet jelenthet a figyelem és az együttérzés. Ha valaki eddig nehezen nyílt meg előtted, vasárnap meglepően közel engedhet magához. Bika, egy kedvező anyagi vagy gyakorlati lehetőség kerülhet eléd. Talán nem tűnik elsőre jelentősnek, mégis érdemes komolyan venned, mert hosszabb távon profitálhatsz belőle. A magánéletedben is békésebb vizekre evezhetsz, egy régi sértettség lassan elveszítheti a jelentőségét. Ikrek, valaki ma egészen más oldaláról mutatkozhat meg előtted. Egy beszélgetés során olyan információkhoz juthatsz, amely átírhatja mindazt, amit eddig gondoltál róla. Érdemes most nem csak a kimondott szavakra figyelned, hanem arra is, mi van mögöttük. Rák. A mai nap egyik legszebb élménye egy olyan pillanat lehet, amikor valaki végre kimutatja, milyen fontos vagy neki. Nem feltétlenül nagy gesztusra gondolj, egy ölelés...

0: üzenet vagy őszinte érdeklődés is mélyen megérinthet, ha pedig te érzed úgy, hogy valakinek szüksége van rád, ne tartsd vissza a szeretetedet.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk is a horoszkópot az oroszlánnal. Kedves oroszlán, vasárnap könnyebben észreveszed, ki az, aki valóban melletted áll. Ez azért is fontos felismerés lehet, mert az utóbbi időben talán túl sok energiát fordítottál arra, hogy mások elismerését megszerezd. Most viszont egy őszinte, bensőséges kapcsolat sokkal többet adhat, mint bármilyen külső siker. Szűz. Különösen érzékenyen reagálhatsz ma egy hozzád közel álló ember hangulatára. Szinte szavak nélkül is megérezheted, ha valami nincs rendben vele. Ne akard rögtön megoldani a problémáját, lehet, hogy most éppen arra van szüksége, hogy egyszerűen csak meghallgasd. A jelenléted önmagában gyógyító lehet. Mérleg. A kapcsolatok kerülnek a figyelmet középpontjába, és most könnyen megtapasztalhatod, milyen az, amikor valakivel valóban egy hullámhosszra kerülsz. Egy találkozás akár romantikus fordulatot is vehet, de legalább ilyen fontos lehet egy baráti vagy családi kötelék megerősödése. Ma érdemes kimondani azt, amit máskor talán magadban tartanál. Skorpió. Erős érzelmek mozdulhatnak meg benned, és most a felszín mögé is könnyebben látsz. Egy ember valódi szándékát, vagy egy helyzet rejtett mozgató rugóját szinte ösztönösen felismered. Ne félj ettől a felismeréstől, nem minden titok veszélyes, van, amelyik éppen közelebb visz valakihez.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És ez már a napi horoszkóp utolsó felvonása. Kedves nyilas, egy kellemes meglepetés teheti emlékezetessé a vasárnapot. Lehet ez egy váratlan meghívás, egy jó hír, vagy egy olyan találkozás, amely újra lelkesedést ébreszt benned. Ha valaki felvet egy spontán programot, ne utasítsd el automatikusan. Ma könnyen ott találhat rád a szerencse, ahol egyáltalán nem keresed. Bak! Ma kissé nehezebben engeded el a kötelezettségeidet, pedig az égiek azt üzenik, nem kell mindent neked kézben tartanod. Egy családtag vagy partnered szeretetteljes gesztusa segíthet abban, hogy végre letegyél egy terhet. Ha végre megengeded magadnak a lazulást, rájöhetsz, hogy mennyire szükséged volt rá. Vízöntő. Egy régi kapcsolat vagy ismeretség új értelmet nyerhet. Talán valaki olyan mondatot intéz hozzád, amely elsőre meglep, később azonban sokáig gondolkodsz rajta. Ne próbáld azonnal megfejteni vagy kategorizálni az érzéseidet, van, amire előbb rá kell érezni, és csak utána lehet megérteni. Halak, ma különösen erős lehet a lelki radarod, egy pillantásból, hangsúlyból megérezheted, mire vágyik valójában a másik, ez most a szerelemben és a családi kapcsolatokban is sokat segíthet, ha pedig egy régóta dédelgetett vágyad teljesüléséhez kapsz egy kis támogatást, fogadd el, nem kell mindig mindent egyedül megoldanod.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kaposatlasz munkagépei gondoskodnak. Kaposatlasz. Több évtizedek Kaposváron.

0: legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.
1: És velem, Róth Balázsi Hunorral. Szép délelőtt mindenkinek. Közeledünk 10 órához, az időjárásunk pedig egyre pompásabb. Én pedig továbbra is felhívom a figyelmet arra, hogy írjatok vagy hívjatok 0670 32 32 355. Mit csináltok ma? Szépen nyugisan, lazán zárjátok le ezt a vasárnapot, vagy esetleg felpörgetitek egy kis kiruccanással, kirándulással, kerti partival? Írjátok meg nekünk. Hamarosan tehát újból Bán Éva hozza a híreket, most pedig az órát a Nickelback zárja a Gotta Be Somebody-val.

0: Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Idén is tudományos kerekasztalt tartanak a mentősök. Ma kezdődik a Szent Benedek napok Bárdudvarnokon. 10 óra van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok. Kétnapos tudományos kerekasztal rendezvényt tartanak a kaposvári mentősök szeptember végén. A 8. alkalommal megszervezett eseményen a szakemberek egymástól tanulnak. A kaposvári mentőállomás közösségi oldalán megjelent poszt szerint az idei témák az oktatás, a gyermekellátás és a koraszülött mentés. A kerekasztal beszélgetések, előadások mellett a résztvevők eszközbemutatókon fejlődhetnek, de gyakorlati feladatokat is kapnak, ahol már a frissen szerzett tudásukat tehetik próbára. A sürgősségi betegellátásban dolgozó szakemberek rangos találkozójára az ország minden pontjáról érkeznek résztvevők, tavaly például több mint 150-en voltak kíváncsiak az aktualitásokra. Nyárvégi szabadtéri mozizásra hívják a kaposváriakat a Bíbor Ligetbe. Az Espark közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint az érdeklődők augusztus 28-án vehetnek részt az ingyenes vetítésen, és rögtön két film közül is választhatnak. Először a Valami Amerika első része kerül a vászonra, majd a Csini babát lehet megnézni. A szervezők azt kérik, hogy ülőalkalmatosságot mindenki vigyen magával. Ma kezdődik a Szent Benedek napok Bárdudvarnokon. A somogyi település egy teljes héten át közösségépítő és kulturális programokkal várja az érdeklődőket. Az augusztus 23-áig tartó programsorozat a Helyi Tehetségeink kiállítás megnyitójával veszi kezdetét. A következő napokban gyerekeknek és felnőtteknek szóló zenei programok, színházi előadások, kézműves foglalkozások, kiállítás és közösségi események teszik színessé a nyár utolsó napjait. Folyamatosan frissül az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter szombaton a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett, a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra, közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött. A miniszter jelezte, az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvi nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul. Óriási Mária szobrot avattak fel a közép-lengyelországi Torun városához közeli Konotopje faluban. Az 55,6 méter magas emlékmű egy lengyel milliárdos házaspár adományából valósult meg, és Európa legnagyobb ilyen jellegű emlékművének számít. Az irgalmas Szűz Máriát ábrázoló szobrot a gyógyulásért felajánlott hálaadó adománynak és egyben turisztikai látványosságnak szánják, az avatását pedig Mária mennybevételének ünnepére időzítették.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma még zavartalanul meleg, napos, csapadékmentes időnk lesz, a déli eszél napközben megélénkül, a hőmérséklet délután 35 fok körül alakul. Holnap egy hidegfronthoz helyenként záporokat, zivatarokat, a hőmérséklet azonban még marad 30 fok felett.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Ez volt Calvin Harris és Ellie Goulding közös az I Need Your Love, most pedig szép délelőttöt kívánok, ha csak most csatlakoztatok hozzánk, vasárnap van augusztus 16-a is, remélem, hogy ma jut egy kis idő arra, amire hétközben kevés, feltöltődni, kikapcsolódni, egy kicsit lelassulni, én pedig itt vagyok veletek egész délelőtt. Kérdeztük tőletek, hogy hogyan telik ez a vasárnap, vagy mit terveztek. Anita azt írta, nálunk ma semmi rohanás, késői reggeli, egy kis séta a desin, aztán délután csak pihenés a teraszon, erre van most a legnagyobb szükség. Na, ezt a programot szerintem sokan aláírnák, én is, de lehet, hogy még a desis sétát is kihagynám belőle. Maradjunk csak a kapun belül. Ha nektek is van tervetek mára, írjátok meg bátran. Most pedig egy kellemes nyárias hangulat következik Gracie Abramsnek köszönhetően. Jön a Minibar Rádió.

Tiesztótól szólt a Lélo, elmúlt 4:11 is itt a Rádió Moston, Ród Balázsi Hunor a mikrofonnál, és ilyen érdekes, hogy miközben itt most a vasárnap délelőttön lazítunk, a világ másik felén sok helyen már hétfőre készülnek. Na de egy friss kutatás szerint az emberek átlagosan nagyjából 6-7 perc alatt döntenek arról, hogy első benyomás alapján szimpatikusnak tartanak-e valakit. Persze ez még nem jelenti azt, hogy később ne változna a véleményük, de az első perceknek tényleg nagy szerepük van. Na de most visszautazunk egy kicsit az időben, a következő dal a Beatles egyik legismertebb szerzeményének feldolgozása, a Bananarama 1989-ben készítette el a Help saját lendületes változatát, amely több európai ország slágerlistájára is felkerült. Ez szól most a Rádió Moston. Help!

Marshmello és Kane Brown, ők hozták a My Zone-it itt a 91.2-n, már 10:30-hez közelítünk, drága hallgatók, érkezik hamarosan egy ajánló, utána pedig újból beledobjuk magunkat egy fél órába, már is mutatom, hogy hogyan. Bizony, Shakirával és Burnaboy-jal, ez lesz a Die Die itt a rádió moston, de jön hamarosan Dear Henny is, és az ég veled. És az óra végén bennéz hozzánk még Nagy Bogi és Dash is a Jól leszek újrával.

0: És még sok más nagyszerű szerzemény is felcsendül, maradjatok velünk!
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Beszélgettünk olyan szokásokról, amit ugye mindnyájan csinálunk, de...
3: Nem valljuk be annyira.
2: Hát nem.
3: Nem szeretnénk bevallani.
2: Így van, nem szívesen. Úristen, ezt én is csinálom, mondhatjuk így. Számoljuk néha a közlekedésben a tereptárgyakat, a zebrát vagy a lépcsőket.
3: Annyira idegesítő szokás, hogy lépek 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2...
2: Így.
3: És egyszerűen nem
2: tudod. És főleg a lépcsőknél és a röviden lépcsőknél, mert amikor ilyen iszonyat hozzá, akkor meg azért számolod, hogy na, vajon ez mennyi lehet.
3: Én Pécsre, amikor jártam egyetemre, várnom kellett a buszra általában 20 percet a helyi járatos buszra.
2: Igen? Mit számoltál?
3: Volt egy nap, amikor a mentőket, sajnos. De másnap volt egy taxikat.
2: Ég, a kis forgalom.
3: És hallgattam a kis zenémet, és akkor számolt, hogy egy, kettő.
2: Ég, mindannyian csináljuk, gyerekek. Valamit tuti számolunk. Vagy a másik még a mozgásba belevitt szimetria, magyarul vagy a zebrára lépsz rá a csíkra, vagy csak a csíkok közé. Vagy ha ilyen járólapok vannak, akkor úgy lépkedsz, hogy ne lépj rá a fugára. Tipikus. Atya ég.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak.

Martin Garrix-től és Carolina Liar-től szólt a Smiley a rádió moston. 3:11 van már, kedves rádióhallgatók, hát már javában benne vagyunk a délelőttben. Már biztos vagyok benne, hogy sokan készülődnek az ebédre, és készítik a finom vasárnapi ebédet. Nyilván arra is kíváncsi vagyok, mert én ilyen kíváncsi alkat vagyok, hogy ki hol tölti a délutánt, hol ebédeltek, mit csináltok, nagyszülőköz mentek, otthon vagytok, rendeltek, készítetek, minden érdekel. És egyébként az ebédhez egy kis étvágyhozó interjú sorozatot hozunk nektek majd 11 után az Easy Riderben. Molly Villa tegnap Szentgáloskéren járt, ahol családi nap volt, és az augusztus 20 elé mentek, új kemencét avattak, új kenyeret sütöttek, és onnan hoz majd interjúkat, ami Molly kapitányunk. Ti pedig élvezzétek a legjobb zenéket itt a rádió moston, jön Nagy Bogi, érkezik a Stereo Palma és Craig David, itt lesz velünk a New Level Empire, most pedig a Cardigans-től szól az Erase Rewind.

0: Hírek most!
1: Hitéleti programokkal segít a raboknak a Kaposvári Egyház. Súlyos buszbaleset történt az M3-as autópályán. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 11 óra van. Hitéleti programokkal segíti a fogvatartottak reintegrációját a Kaposvári Egyház megye. A honlapjukon megjelent beszámoló szerint a Somogyvár megyei büntetés végrehajtási intézet falai között az elmúlt negyed évben folyamatosak voltak a vallási foglalkozások és a különféle hitéleti programok. Azt írták, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az elítéltek egyre szélesebb körben kapcsolódnak be a meghirdetett lehetőségekbe. Hozzátették, hogy a hitéleti tevékenység nem csak a fogvatartottak benti életét formálja, hanem a szabadulás utáni sikeresebb társadalmi visszailleszkedéshez is segítséget nyújt. Szeptembertől folytatódik a múzeumi esték. A Riprónai Múzeum előadás sorozatának őszi programja a Mohácsi csata 500 évvel ezelőtti eseményeire emlékezve állt össze. Az első előadást a jövő hónap végén tartják, akkor a nehéz páncélosokról hallhatnak beszámolót az érdeklődők. Ezt követően minden hónapban más szakember érkezik az eseményre. Szó lesz többek között a mohácsi síkon használt fegyverekről, de a mohácsi tömegsírok antropológiai titkait is megismerheti a hallgatóság. Az előadások ingyenesek, a további részletek pedig a múzeum honlapján olvashatók. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán egy lengyel rendszámú busz eddig tisztázatlan körülmények között felborult. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 utast pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. Európa több pontján is tűzvészekkel küzdenek, ezért utazás előtt és közben is mindenki tájékozódjon, illetve legyen körültekintő, ezt tanácsolta Orbán Anita külügyminiszter szombati Facebook posztjában. A külügyi tárca vezetője arról írt, hogy az elmúlt napokban érkezett jelentések kisebb-nagyobb erdő és bozott tüzekről számoltak be Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Görögországban, Alsó-Ausztriában és Európa más térségeiben is. Ezért a külképviseletek és a konzuli szolgálat folyamatosan figyeli a helyzetet. Orbán Anita arra kért mindenkit, aki külföldre készül, vagy már külföldön tartózkodik, hogy figyelje rendszeresen a konzinfó tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre, és indulás előtt, illetve a helyszínen is tájékozódjon a helyi viszonyokról és a hatóságok aktuális intézkedéseiről. Híreink végén pedig sport. Sárkány Zalán országos csúccsal ezüstérmet szerzett 1500 méteres gyorsúszásban szombaton a Párizsi Európa-bajnokságon. A szám győztese a 19 éves német Johannes Liebmann lett, aki közel 4 másodpercet faragva a korábbi világrekordon új csúccsal ért célba.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma még zavartalanul meleg, napos, csapadékmentes időnk lesz, a déli eszél napközben megélénkül, a hőmérséklet délután 35 fok körül alakul. Holnap egy hidegfronthoz helyenként záporokat, zivatarokat, a hőmérséklet azonban még marad 30 fok felett.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider Szabó Péterrel, Szentgáloskér polgármesterével kezdem a műsort.
2: Ez egy családi nap, augusztus 20-ai előzetessel. Látom a kemencét, mikor készült?
3: Kemencehez körülbelül 5 éve készült, és hát ilyen indítatásra készült, hogy itt egy közösségi térnek az egyik szíve, lelke legyen, amelyet ugye most már 3 éve rendszeresen kihasználunk.
2: Sütöttek benne nagyon finom kenyeret, és erről mit kell tudnunk?
3: Azt kell tudni róla, először is mielőtt nekiálltunk, kerestünk egy szakembert, mert hát azért mi laikusak vagyunk, illetve mondanám, hogy kezdők ebbe a dologba. Biztos mindenki sütött már kenyeret. Én nem hallottam, mivel hogy öreganyám szegény ugye korán meghalt, nem tudtam, hogy hogy sütni a kenyeret. Viszont nekünk itt a szomszéd faluban, a Mernye községben Lukács József mesterpék nagyon szívesen fővállalta ezt a feladatot, és átjött, szívét, lelkét belerakta, mi meg mondjuk azt, hogy tátott szája néztük, hogy hogy csinálja és mit csinál.
2: Akkor ez úgy készült, hogy öreganyáink vagy öregapáink idejében?
3: Úgy készült, már csak azért is úgy készült, mert előtte elkészítette a kovászt is. Tehát nem élesztő, hanem kovásszal készült a kenyér, és természetesen ugye, ahogy megvan itt a nagykönyvben, előtte felfűtöttük a kemencét, ő addig elkészítette a tésztát a kész kovászból. Folyamat szempontjából a végén én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép kenyér készült.
2: A jó gulyáslevessel együtt.
3: Így van, hát már a gulyáslevesnek ugye valami kísérő is kell, és hát ez nem lehet jobb, mint egy friss kenyér.
2: Főző csapatok is indultak, miket készítenek?
3: Mindenki kapott 3 kiló disznóhúst alapnak, és onnantól kezdve a fantáziájukra van bízva, hogy ők mit készítenek belőle.
2: Szabó Péternek, Szentgáloskér polgármesternek köszönjük szépen, és vissza is adok a kemencédnek.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. A pillanat a tiéd.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Márton Csaba vagyok.
2: Csaba, te nem állsz messze a gasztronómiától. A falunapokon lehet főzni, mindig csinálsz, vagy indulsz, hogy csinálsz valamit, vagy segédkezel. Most éppen a Szentgáski önkormányzat kemencéje mellett szorroskodsz. Mi készül?
1: Először is egy babujás készült ebédre, és a kenyér után, ami kijött meleg a kemence, nem eszen kárba a meleg, így egy malac pecsenyét sütünk vacsorára.
2: Bőrös malacust tettél bele a kemencébe, fatüzelésű kemence, ez már nagyon jól néz ki egyébként, lehet komoly hőfok is benne, azért kelt a fólia rá?
1: Igen, igen. Először is, hogy nehogy kiszáradjon, meg hát a kicsit hadd húljon alatta és utána jobban. Rápirítunk és kész lesz.
2: A rápirítás hogy megy nálad?
1: Azt leveszik a fóliát, és akkor az szépen még megpirul egy kicsit a hús. Elpárolog a gőze.
2: Locsolás sörrel?
1: Az már eleve sörrel van, kicsit pácolva. Egy sörrel meglocsoltuk, egyet meg iszunk.
2: Csaba, nem először csináltál ilyet, babugásról mit kell tudni?
1: Babugás sima, hát nem babugás végül is, mert marhából lenne gulyás, de ez disznóból készült. Hát egy hamis babugásnak mondom inkább az a.
2: És ugyanígy a kemencébe sült finom kenyérrel.
1: Így van, amit itt frissen készült kenyérrel fogunk enni.
2: Ez meghal az ember étvált, ha csak ránézik a kondéra akkor is. Neked mi a kedvenc ételed egyébként?
1: Minden, ami finom, az minden jó.
2: Tehát jöhet a babgulyás, sültodalas, gánica.
1: Az is minden, ami finom, az minden jó.
2: Ha egy igazi pecsét akarunk enni, akkor azt miből?
1: Tarjából. Tarja. Ugye azon pont átszőttem van a kis zsiradékben, és pont az kell ahhoz, hogy az ne legyen száraz, ne legyen olyan, most mondanánk, hogy taplós. De valaki a szárazat szereti, tehát állok elébe, legyen ő neki az a finom, de az igazi az a tarjából van.
2: És ha valaki szüzérmét szeretne?
1: A szüzérme ez megint más, mert egy száraz hús. Tehát az arra, de annak sem szabad kiszárítani, mert akkor meg olyan száraz lesz, hogy nem tud lenyelni.
2: Gondolom ezért kis szalonnával körbe tekerik.
1: Mindenek megvan a konyha technológia felhasználása, hogy az igazi elkészítése.
2: A szűzérmét azt melyik részéből?
1: Az a szűz pecsenye, az nincs is több, csak kettő egy disznónak. Tehát két jobbra-balra van a gerincen belül.
2: És akkor egy ízé bécsi szeletet, akkor azt illik borjúból csinálni.
1: Az borjúból. A bécsi az borjú, tehát a borjú a bécsi szelet.
2: Más.
1: Az abból kell.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Szentgálloskéren családi napot tartanak, és még friss kenyeret is sütöttek kemencében, hiszen nem sokára, majd augusztus 20-a lesz. Egy zsűritagot is sikerült mikrofon elé kapnom.
2: Dr. Szántó Imre Igal polgármestere, elég sok ilyen rendezvényen veszel részt, úgy tudom, nem csak a sajátodén.
3: Ez így van. Először is köszöntök mindenkit. A helyzet az, hogy itt a környező településekkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, hiszen nekünk együtt kell működni, nem csak önkormányzati vagy politikai szinten, nem csak a fejlesztések terén, hanem bizony a közösség részeinek nézzük magunkat, és megjelenünk egymás rendezvényein, főleg azokkal, akikkel például a közös hivatalt alkotunk. Szentgálloskéren zsűrizzem az ételeket. Itt a töltött káposztát láttam épp az előbb, de van egy nagyon csiklandozónak tűnő bográcsgulyás is, de van, aki bakonyival készül, de megint már másoknál például pincepörköltet láttam, úgyhogy azt gondolom színes lesz a repertoár itt a szentgálloskérieknél. Vadonatúj kemence felavatását követően friss kenyeret sütnek, friss házi kenyeret, ami azt gondolom, hogy ritkaság száma megy a mai világba. Nagyon jól néznek ki, nagyon finom.
2: Mi a kedvenced az ételekben?
3: Hát nekem először is szentgálloskér egy nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, mert itt van pincém, ezért tényleg valamennyi szentgálloskéri rendezvényre igyekszem átjönni. Szóval részben szentgálloskérinek is érzem magam, és őszinte leszek, itt a pincepörkölt az, ami kicsit közel áll pontosan ez miatt a szívemhez, hiszen itt a hegyen ha mi is rakunk egy bográcsot a baráti társasággal, és hát egy pincénél pincepörköltet szoktunk készíteni.
2: Köszönöm.
3: Köszönöm szépen.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Szentgelöskéren családnapot tartanak egy augusztus 20-ai előzetessel, mert hogy friss kenyeret is sütöttek kemencében, de hát a csapatok is érdekelnek engem, hogy mi készül. Én a csapatánál vagyok, gondolom én, nem véletlen ez a név.
2: Nem véletlen ez a név, a kislányomat hívják így, és ő szeretett volna névadója lenni a csapatunknak.
1: Látom a Nokedlit.
2: Igen, szarvaspörkölt Nokedlivel.
1: Kivel beszélgetek?
2: Cynthia vagyok. Hát már úgy jöttem el otthonról, hogy azért főzni tudni kell. Anyukámtól, nagymamámtól.
1: Mi a szarvaspörköltnek a lényege? Hogy csináltad?
2: Hát ezt nem árulhatom el.
1: Vörösbor van benne, rozmarin, ilyesmi?
2: Vannak benne fűszerek, vörösbor ebben most nincs, a kislányom nem szereti, de fűszerek vannak.
1: Segítette valaki?
2: Igen, a párom segített. Roland segített.
1: Ez az Easy Rider és a Rádió Most, te meg Jóci vagy, szia Jóci! Hadd szóljon ezzel, nem zavar bennünket!
3: Kívánok minden kedves hallgatónak!
1: Látom, leültél ide és el nem hagyod a kondét, mi van benne?
3: Sertés, gombapörkölt, rotyog.
1: Szerintem jó lesz. Mit kell még tudni róla?
3: A részleteket nem, de az összes szeretetünket beleadtuk ebbe a pörköltbe. Csiperkegombás sertés pörkölt készül.
1: Már jó néz ki, én megvettem. Remélem, hogy tetszik majd a zsűrinek is. Mire kell figyelni itt a készítés során?
3: Nehogy odaégjen.
1: Köszönöm.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Tia.
2: Szia, Fehér Norbert vagyok.
1: Norbert, azért ez a szabolcsi töltött káposzta hozzátok nagyon közel áll.
2: Igen, mert a szabolcsi születésű a feleségem, így nagyon szeretjük itt nekünk, Somogyban ez újdonság.
1: A vendégeknek is.
2: Igen, hát reméljük, hogy a vendégeknek is.
1: A férjeddel már beszéltem egy pár mondatot, és azt mondja, hogy nagy slágere van a szabolcsi töltött káposztának. Kivel beszélgetek?
3: Fehérné Tóth Mária Judit vagyok.
1: Mária, tavaly már találkoztunk, akkor is ez készült. Igen, de mondjuk igen, el, mert nem árt ezt tudni.
3: Csak tavaly kis adagba készült, most kétszer annyi adagba. Tavaly 340 darab volt, most 720 darab.
1: De jó Isten, laktak ennyien itt a környéken?
3: Hát nem, hát de mindenkinek jut belőle 5-6-7. Ki mennyit kér?
1: Esküszöm, én is megkóstolom, a kapok. Mit kell róla tudni, hogy készül?
3: Hát ez a káposztalevelet meg kell fogyasztani, szépen elszaggatni olyan kis darabokra, hogy ilyen kis pici csinosak legyenek. A töltelék meg talált hús, sertéslapocka, füstölt szalonna, kolozsvári szalonna, bacon szalonna van benne. Kondérba beleraktam, vízzel felöntöm, paradicsomblérá, és meg fő.
1: Biztos finom.
3: Nagyon finom.
1: Akkor további jó munkát.
3: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
1: Azt már mondtuk a korábbiakban is, hogy itt a kemencében egy ilyen augusztus előzetesként az új kenyeret is megvágták, megsütötték, kemencében sült kenyerőt, és Lukács József, aki ezt elkövette, úgy tudom, pékmester. Én dicsértem, hogy tényleg orba főveszte kenyeret, a rádió oldalán látják is a kedves hallgatók, hogy milyen szép ez a kenyér, az ember nem tud rá rosszat mondani, te még nem vagy megelégedve.
4: Nem vagyok megelégedve, mert nem elég sima, nagyon ki van repedve, ami kelesztési hibára utal.
1: Akkor nem figyeltek kelesztési hibánál, vagy
4: sürgettek a helyiek, hogy minél előbb készüljön.
1: Hát igen, mert falunapon kell a kenyér, elég csak külalakra, tehát csak szerintem minősége nagyon finom.
4: Ízre, zomatra, saválóság, mindenre tökéletes.
1: Akár most teljeskörülésű, vagy nem teljeskörülésű, kovászos, vagy nem kovászos?
4: Kovászos, hagyományos kenyér.
1: Ez a legjobb.
4: Ez a legjobb.
1: A kelesztésnél mondtad, hogy sürgettek.
4: Igen, még egy 10-15 percet kellett volna nekik állni, akkor tökéletes lett volna.
1: Akkor azt a kenyert kapjuk, amit a régi öreganyám ilyet csinált még, igen, és az még egy hét múlvas kenyér volt.
4: Ez is jó lesz egy hét múlva, ugyanis 14 órás kovásszal készült. A megfelelő baktériumok, tejsav, mindenki van alakulva bent, úgyhogy tökéletes.
1: Ha most ezt sima gázszűrővel sütöm ki, az már nem olyan.
4: Az már nem olyan. Vékonyabb héjazata lesz, és nem sül át rendesen. Az a fatüzelésű kemence, pont olyan, amilyen szentgálos kérem van.
1: És azt hozzá tehetjük, hogy a régiek azért sok mindent jobban tudtak, mint mi.
4: Jobban tudtak, mint mi, igen.
1: József, köszönöm szépen.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Mors.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Folytatom az Easy Rider-t, Szentgálas kéren készül még pedig a közösségi téren. Nálatok mi készül, Petra, a beszélgetek?
2: Mi egy somogyi pincepörköltet készítettünk.
1: Tehát somogyi pincepörkölt, azon paprikás krumpli, csak többen a hús?
2: Igen, meg van benne bor is, szárazbor, vörös.
1: Ilyenkor hogy választ az embert, hogy praktikus legyen, könnyen meg lehet csinálni, vagy hogy ezt már nagyon tudom, és ne roncsam el?
2: Ahogy nagyon tudtuk, és hogy ne roncsuk el, igen, erre mentünk inkább rá.
1: Én azt gondolom, hogy egy pincepörkölt jól sikerül, mert egy jó paprikás krumplival is, most mondhatom azt, hogy akár lehet nyerni, az tényleg jó, nem? Vagy egy lecsóval, nem muszáj annak mondjuk rostosült csirke mellek lennie.
2: Én is így gondolom, ezek az ételek ilyen örökérvényűek.
1: Kik segítettek benneked?
2: Én főztem, a párom, unokaöcsém és az ő barátnője.
1: Mi a kedvenc étel egyébként? Ez a pincepörkölt?
2: Az olasz konyhát szeretem inkább főleg, spagetti, ilyesmi.
1: Az önkommádat adott 3 kiló húst, az nem sertés volt?
2: Sertés. Igen, mi így gondolkodtunk, hogy ebben mit tudunk elkészíteni.
1: Petra, köszönöm, jó étvágyat.
2: Köszönöm.
1: A nyugdíjasok csapatánál vagyok, Irénkével beszélgettek. Hát Irénke, mondja el, hogy mit csinál nekem itt most. Nem nekem csinálja, hanem egy tányérra nokedlit.
3: Tányérra nokedlit teszek, és igen.
1: Házi nokedled is.
3: Igen, igen.
1: Mi megy hozzá?
3: Ehhez most megy egy, igen, marosi tokány, az a neve. Ez marha pörkölt és disznó pörkölt, tulajdonképpen kap egy kérget, egy zsírba vagy olajba, és aztán akkor megy rá bor, fehér bor.
1: Fehér?
3: Fehér bor, aztán hagyma, aztán kell bele még mustár, igen, tejföl, tejfölös habarás.
1: Ki az, aki meg segített a csapatnál?
3: A főnök asszony, az, mert az nem én vagyok.
1: Mondjuk el.
3: A főnök asszony az a Csábráki Livia. Hát mindenki kiveszi a részét a munkából.
1: Irénke, mi a régóta ismerjük egymást, még mindig fiatalos, hogy örülök, hogy találkoztunk el, mert még sokszor találkozunk.
3: Köszönöm szépen, én is remélkedek.
1: A Szentgálaskéri Nyugdíjas Egyesület elnökét is meg kell kérdeznem. Egy nagyon csíros fiatal asszony, kivel beszélgetek?
4: Üdvözlöm, Csábráki Livia vagyok.
1: Ön vezeti a Nyugdíjas Egyesületet. Kell őket vezetni mondjuk főzés közben?
4: Nem, rutin meg az évek vannak.
1: Jól főznek egyébként, amúgy hogy viselkednek a hétköznapokban? Aranyosak?
4: Még szép. Aranyosak, jófejek, humorosak, lazák.
1: Jó társaság.
4: Jó társaság, ez kétség nem fér.
1: Lívával beszélgettünk, még pedig a Szentgálaskéri Napsugár Egyesület elnökével. Köszönöm szépen.
0: Ez volt az Easy Rider. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

A pop királynő Madonnát a pop hercegnő Kylie Minogue követte, ez volt a Padam Padam Rádió. Mostan kedves hallgatók, hamarosan 12-t üt az óra, köszönöm szépen Bolly Willinek az Easyridert és a munkát, igazán jó volt, tanulságos, és még talán étvágyhozó is, így ebéd előtt. Nem sokára 12-t üt az óra, jön hírekkel Bánéva, most pedig jön Elton John és a Can You Feel the Love Tonight? Csodálatos dal.

0: Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Hétnapos programkavalkáddal érkezik szeptember elején a Riprónai Fesztivál. Ezen a héten sem találta el senki az öt számot. Dél van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Koncertekkel, táncbemutatókkal, előadásokkal, street art művészek alkotásaival és kiállításokkal várja az érdeklődőket szeptember elején a Riprónai Fesztivál. A közel negyedszázados múltra visszatekintő kaposvári rendezvény a város legjelentősebb összművészeti fesztiválja, melynek különlegessége, hogy minden programja ingyen látogatható. Pintér Rómeó alpolgármester a közösségi oldalán számolt be az idei programokról. A fesztivál ebben az évben is a belvárosban zajlik, négy helyszínen, a Zsolnai kúttól egészen a Kossuth térig, ahol a zenei programokat tartják majd. A kétnapos rendezvény első fellépője szeptember 4-én a Bagosi Brothers Company lesz, másnap pedig a 30Y, a The Beavers és Arthur Rambo gondoskodnak a jó hangulatról. Rövid időn belül 6 új lakója is lett a Petesmalmi Vidra Parknak. Az egyedülálló somogyi létesítmény Facebook posztban számolt be arról, hogy az elmúlt időszakban igazi Vidra Baby Boom tanúi voltak a park munkatársai. Először Mása és Mia, majd Misa, Miló és Markó, végül pedig a legkisebb vidralány Maja érkezett. A bejegyzés szerint a bébi vidrák egyelőre még erősödnek, hamarosan azonban már ők is kikerülhetnek a vidraóviba. A természetben ritkán látható emlősöket látványetetéseken vehetik szemügyre mindazok, akik ellátogatnak a lábod melletti vidramenhelyre. A látványetetések időpontjait a Petesmalmi Vidra Park Facebook oldalán lehet megtalálni. A Balaton szektorokon átnyúló cselekvést igényel, a jelenlegi menedzsment és túlhasználat folytatása fenntarthatatlan, mondta Honti Márk hidrológus egy tudományos előadóülésen Tihanyban. A rendezvényen szakemberek, döntéshozók, polgármesterek, tudományos kutatók, valamint balatoni civil szervezetek képviselői tartottak előadásokat. A résztvevők véleménye megegyezett abban, hogy ha a jelenlegi gyakorlat folytatódik, az komoly kockázatokat jelent a Balaton élete és az emberi használat szempontjából. Hozzátették, a negatív folyamatok visszafordítása érdekében a megszokott használati módokon sok mindent változtatni kell, például biztosítani kell a tó és partjai közösségi használatát az élővilág megóvásával. Kihúzták szombaton az 5-ös lottó 33. heti nyertes számait, és ez már a 12. sorsolás volt, ahol nem lett teli találatos szelvény. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a nyerő számsor a következő volt: 1, 24, 44, 54, 74. Nem lett 5 találatos, a négyesek nyereménye egyenként 3.064.165 forint. A hármasok 33.230 forintot érnek, míg a kettesekért 3.870 forintot fizetnek a lottózókban. A következő héten várható nyereményösszeg az 5-ös lottón 1.850.000.000 forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
2: A zavartalanul meleg, napos, csapadékmentes időben helyenként megélénkül a délies szél. A hőmérséklet délután 35 fok körül alakul, az esti órákban pedig 22 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap egy hideg fronthoz helyenként záporokat, zivatarokat, a hőmérséklet azonban még marad 30 fok felett.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor.
3: Már a 12 is a múlté, szép délutánt és jó étvágyat. 12 után talán már mondhatom ezt, sokan ilyenkor már ebédelnek, vagy legalábbis készülődnek. Úgyhogy legyen csodálatos a vasárnap, akkor is, hogyha otthon vagytok, akkor is, ha kiruccantatok, és éppen az autóban hallgattok bennünket. Ettől függetlenül ebben az órában is ajánlom figyelmetekbe elérhetőségünket 0670-32-32-355. Ha van mondani valótok, ne tartsátok magatokban, osszátok meg velünk. Én pedig zenélek, hozom Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza és Willie William közös újdonságát, a My Oh My-t. előtte pedig az órát a Little Mix nyitja és a Shut Up To My Ex.

Ő volt Minelli, és ez volt a Rampampam 2 perc ellen 4-1 után, augusztus 16-án, és ennek a napnak az apropóján érdemes azért visszatekinteni így Kaposvár múltjában is, hiszen ma 30 éve kezdődött meg a Pannon Agrártudományi Egyetem állattenyésztési karán a Magyar Orvosok 4. világtalálkozója. Főrendező dr. Andrásovszky Barna főorvos, nyugalmazott kórházigazgató, a Magyar Egészségügyi Társaság elnöke. A megnyitón Csóri Sándor, a Magyarok Világszövetségének elnöke, dr. Vízi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, és dr. Horn Péter akadémikus, valamint dr. Jakó Géza amerikai professzor is felszólalt. Hát ez immár 30 éve történt Kaposváron. Ugyanakkor arról is érdemes azért szót ejteni, hogy ma 10 éve, hogy Nagy Tamás lett a Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatója. Hát ezek történtek, kedves hallgatók, augusztus 16-án Kaposváron. Most pedig Bruno Mars-szal megyünk tovább, a Locked Out of Heaven érkezik a rádió mostan.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

volt Alok és Khalid közös dala, Driving to Me. Tudjátok, hogy a természet néha egészen elképesztő dolgokra képes. Az Egyesült Államokban, Utah államban található a Pando nevű nyárfaerdő, amely első ránézésre több tízezer különálló fának tűnik. A valóságban azonban egyetlen hatalmas élőlényről van szó. Az összes törzs ugyanahoz a közös gyökérrendszerhez tartozik, vagyis genetikailag ugyanaz a fa. A becslések szerint ez a különleges élőlény akár több tízezer éves is lehet, így a Föld egyik legidősebb ismert élő szervezetének számít. Na de most egy olyan dal következik, amelyet szinte mindenki felismer az első néhány hangból. A No Doubt 1996-os slágere, a Don't Speak eredetileg egy szerelmes dalként indult, de a zene

Zenekar tagjai között személyes szakítás története tette igazán hitelessé. Ennek köszönhető, hogy máig az egyik legismertebb pop-rock balladának számít. Itt van tehát a No Doubt és a Don't Speak.

A Coldplay és Beyoncé közöse a Hymn for the Weekend szólt a 91.2-n, és már 3/4-1-et is hátunk mögött hagytuk, drága hallgatók. Ez pedig annyit jelent, hogy én a mai napra letészem a lantot, és újból a saját családom társaságában élvezem tovább ezt a vasárnapot. Én pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem indítottátok a napot, hogy együtt zártuk úgymond a hetet. Na de indítsuk is együtt, mert holnap reggel 6-kor, én jövök vissza hozzátok itt a Rádió Mostan. Kívánok mindenkinek egy csodálatos vasárnapot, érezzétek jól magatokat és élvezétek minden percét. Switch Disco és Ella Henderson, ők érkeznek a React-tel, Rót Balázsi Hunor pedig köszöni a figyelmet, viszont hallásra! 24/7.

0: Hírek most!
1: Vidáman búcsúztatták a nyarat a töröcskeiek. Hamarosan lehet jelentkezni az iskolában az erdőprogramra. Emlékpadot kapott Zamárdiban Fenyő Miklós. 13 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok. A hagyományokhoz híven ebben az évben is megtartották a töröcskei nyárbúcsúztatót. A rendezvényen ezúttal is színes programokkal várták a városrész lakóit. Délelőtt főzőversenyt tartottak, majd ügyességi versenyek várták a látogatókat. Délután Szita Károly polgármester nyitotta meg Henninger Afrodité festmény kiállítását. A fiatal művész immár 2 éve él Töröcskén, így a tárlaton a városrészhez kapcsolódó alkotások is helyet kaptak. Hamarosan megkezdődik a jelentkezés az őszi Iskolában az erdő programra. A SEFAK közlése szerint az általános iskolák augusztus 26-án 9 órától jelentkezhetnek az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozásokra. Pályázni a rendelkezésre álló keret beteltéig lehet, az érdeklődés pedig minden évben nagyon nagy, így szükség lesz a gyorsaságra. A program középpontjában idén ősszel az erdő áll, fókuszában a biológiai sokféleséggel. Emlékpadot kapott Somogyban Fenyő Miklós. A Hungária Együttes januárban elhunyt alapítója tiszteletére Zamárdiban adtak át egy kockás napszemüveg formájú padot. Az ötlet a Strandfesztivál szervezőitől származik, akik a szórakoztatás mellett érzelmi pluszt is kívánnak adni a közönségnek. A fesztivál ideje alatt több elhunyt művésznek állítanak emléket úgy, hogy utcát neveznek el róluk, mostantól pedig az emlékpad állandó köztéri alkotásként gazdagítja a somogyi települést. Szombat délután is több szabadtéri tűzhöz riasztották a katasztrófavédelem munkatársait országszerte. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint szükség volt a tűzoltókra Heves, Veszprém és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében, emellett Borsod-Abaúj-Zemplén és Csongrád-Csanád vármegyékben is, mindegyik esetnél a szárazság miatt keletkezett tűz. Szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprém vármegyei Sóly és Öskü között, ahol több száz hektáron bokros terület, lábon álló gabona és fenyves fogott tüzet. A feltámadt szélben az izzó, füstölgő gócok jelentenek veszélyt, a tűzoltóknak vadászok és mocsárjáró jármű segít eljutni a helyszínre, közben a területet drónokkal derítik fel. Mintegy 100 járatát törölte szombaton és vasárnap az EasyJet légitársaság franciaországi vállalata légiutas kísérőinek sztrájkja miatt. A személyzet a folyamatosan és gyakran az utolsó pillanatban változó beosztások ellen tiltakozik. Az EasyJet internetes oldalán található járatinformációk szerint legalább 98 járatot töröltek a hétvégén, ami a tervezett járatok több mint felét jelenti. Az EasyJet France szakszervezeti szövetsége szerdán jelentette be, hogy sztrájkot hirdet, miután a munkakörülmények javításáról folytatott tárgyalások kudarcot vallottak a vezetőséggel.
0: Időjárás jelentés.
1: A zavartalanul meleg, napos, csapadékmentes időben helyenként megélénkül a délies szél. A hőmérséklet délután 35 fok körül alakul, az esti órákban pedig 22 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap egy hideg fronthoz helyenként záporokat, zivatarokat, a hőmérséklet azonban még marad 30 fok felett.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
1: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.

0: Yeah, go ahead.
1: Igazi zenedömping a 91.2-n.
2: Oh my God.
1: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Ismét Kaposváron találkoznak az egészségügyi szakemberek. Szabadtéri mozizás lesz a Bíbor ligetben. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 14 óra van. Kétnapos tudományos kerekasztal rendezvényt tartanak a kaposvári mentősök szeptember végén. A 8. alkalommal megszervezett eseményen a szakemberek egymástól tanulnak. A kaposvári mentőállomás közösségi oldalán megjelent poszt szerint az idei témák az oktatás, a gyermekellátás és a koraszülött mentés. A kerekasztal beszélgetések, előadások mellett a résztvevők eszközbemutatókon fejlődhetnek, de gyakorlati feladatokat is kapnak, ahol már a frissen szerzett tudásukat tehetik próbára. A sürgősségi betegellátásban dolgozó szakemberek rangos találkozójára az ország minden pontjáról érkeznek résztvevők, tavaly például több mint 150-en voltak kíváncsiak az aktualitásokra. Nyárvégi szabadtéri mozizásra hívják a kaposváriakat a Bíbor ligetbe. Az Espark közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint az érdeklődők augusztus 28-án vehetnek részt az ingyenes vetítésen, és rögtön két film közül is választhatnak. Először a Valami Amerika első része kerül a vászonra, majd a Csini babát lehet megnézni. A szervezők azt kérik, hogy ülő alkalmatosságot mindenki vigyen magával. Ma kezdődik a Szent Benedek napok Bárdudvarnokon. A somogyi település egy teljes héten át közösségépítő és kulturális programokkal várja az érdeklődőket. Az augusztus 23-áig tartó programsorozat a Helyi Tehetségeink kiállítás megnyitójával veszi kezdetét. A következő napokban gyerekeknek és felnőtteknek szóló zenei programok, színházi előadások, kézműves foglalkozások, kiállítás és közösségi események teszik színessé a nyár utolsó napjait. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán egy lengyel rendszámú busz eddig tisztázatlan körülmények között felborult. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 utast pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. Horvátországban az ország több pontján is voltak kisebb-nagyobb tűzesetek, de szombat késő estig valamennyit sikerült lokalizálni. Erről számolt be a közösségi oldalán szombaton Orbán Anita külügyminiszter. Hozzátette, bár egyes helyeken a lángok lakott területek közelében voltak, emberélet vagy ingatlan nem került közvetlen veszélybe. Írt arról is, hogy a szombati jelentések szerint a tüzeket kontroll alatt tartják a szakemberek. A miniszter adatai szerint a konzuli szolgálat több száz telefonhívást kapott az elmúlt napokban, de ezek döntő többsége már nem segítségkérés, hanem tájékoztatás kérés.
0: Időjárás jelentés.
1: A zavartalanul meleg, napos, csapadékmentes időben helyenként megélénkül a déli szél. A hőmérséklet délután 35 fok körül alakul, az esti órákban pedig 22 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap egy hideg fronthoz helyenként záporokat, zivatarokat, a hőmérséklet azonban még marad 30 fok felett.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: A raboknak is segít a kaposvári egyházmegye. Belgiumban is erdőtűz tombol. Köszöntöm Önöket, 15 óra van, Bán Éva vagyok a hírekkel. Hitéleti programokkal segíti a fogvatartottak reintegrációját a kaposvári egyházmegye. A honlapjukon megjelent beszámoló szerint a Somogyvár megyei büntetés-végrehajtási intézet falai között az elmúlt negyed évben folyamatosak voltak a vallási foglalkozások és a különféle hitéleti programok. Azt írták, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az elítéltek egyre szélesebb körben kapcsolódnak be a meghirdetett lehetőségekbe. Hozzátették, hogy a hitéleti tevékenység nem csak a fogvatartottak benti életét formálja, hanem a szabadulás utáni, sikeresebb társadalmi visszailleszkedéshez is segítséget nyújt. Szeptembertől folytatódik a múzeumi esték. A Riprónai Múzeum előadás sorozatának őszi programja a Mohácsi csata 500 évvel ezelőtti eseményeire emlékezve állt össze. Az első előadást a jövő hónap végén tartják, akkor a nehéz páncélosokról hallhatnak beszámolót az érdeklődők. Ezt követően minden hónapban más szakember érkezik az eseményre. Szó lesz többek között a mohácsi síkon használt fegyverekről, de a mohácsi tömegsírok antropológiai titkait is megismerheti a hallgatóság. Az előadások ingyenesek, a további részletek pedig a múzeum honlapján olvashatók. Miskolc után már a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plus térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán szombaton. Az applikációban megjelenő városok esetében a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet követni a térképen, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plus Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Erdőtűz pusztít Belgiumban, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására. Egy helyi internetes lap tájékoztatása szerint az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok. A tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. Az oltáshoz Flandriából, az ország északi régiójából és Németországból is érkeztek tűzoltók. A belga katasztrófavédelmi szolgálatok közölték, ez az eddigi legnagyobb erdőtűz az országban. Híreink végén pedig sport. Sárkány Zalán országos csúccsal ezüstérmet szerzett 1500 méteres gyorsúszásban szombaton a Párizsi Európa-bajnokságon. A szám győztese a 19 éves német Johannes Liebmann lett, aki közel 4 másodpercet faragva a korábbi világrekordon új csúccsal ért célba.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap hátralévő részében is derült, száraz marad az idő, élénk lehet a déli szél. A 35 fokos nappali hőmérsékletet követően este 22 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, egy hideg front helyenként záporokat, zivatarokat hoz. Nem esik vissza jelentősen a hőmérséklet, még 30 fok feletti maximumokra készülhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Úristen, ezt én is csinálom.
2: Na, mit csinálok én is?
1: Ez egyik tipikus, a hangos beszéd vagy a magunkkal való diskurzus.
2: Jézusom!
1: Na, valld be őszintén, hogy te is szoktál, ha egyedül vagy otthon, hangosan gondolkodsz, beszélsz, és néha azon kapod magad, hogy konkrétan, még ha nem is mondod ki hangosan, de a fejedben magaddal beszélget.
2: Nagyon jó társaság vagyok egyébként olyankor, mindig egyetértek magammal.
1: Nem vagy kritikus magaddal szemben?
2: Annyira nem, azért néha mondom, hogy... Ennyi, jelzi, ezt nem így kellett volna.
1: Nem vagyunk hülyék attól, hogy ezt csináljuk. A magunkban beszélés ugyanis segít az információk rendszerezésében, az érzelmek feldolgozásában és a gondolatok struktúrálásában.
2: Egyébként, hogyha hangosan kimondjuk, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb. Én például könnyebben írok.
1: Van, hogy hangosan felolvasod azt, amit írtál?
2: Nagyon szeretem egyébként.
1: De érdekes. Ugye annyit mondanak még, hogy ellenben, hogyha mondjuk 30 évesen még mindig a láthatatlan barátoddal sétálsz az utcán és hangosan beszélgettek, akkor azért érdemes egy neurológushoz elugrani.
2: Hát igen, az nem biztos, hogy olyan jó dolog.
1: Milik erre mondaná, hogy ingyom-bingyom, rókaprém, más is hülye nem, csak én.
0: Ugye? 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Neves fellépőkkel és számos programmal várja az érdeklődőket a Riprónai Fesztivál. Befogadó napot tartanak jövő szombaton Somogyban, erdőtüzek tombolnak szerte Európában. Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. Koncertekkel, táncbemutatókkal, előadásokkal, street art művészek alkotásaival és kiállításokkal várja az érdeklődőket szeptember elején a Riprónai Fesztivál. A közel negyedszázados múltra visszatekintő kaposvári rendezvény a város legjelentősebb összművészeti fesztiválja, melynek különlegessége, hogy minden programja ingyen látogatható. Pintér Rómeó alpolgármester a közösségi oldalán számolt be az idei programokról. A fesztivál ebben az évben is a belvárosban zajlik, négy helyszínen, a Zsolnai kúttól egészen a Kossuth térig, ahol a zenei programokat tartják majd. A kétnapos rendezvény első fellépője szeptember 4-én a Bagosi Brothers Company lesz, másnap pedig a 30Y, a The Beavers és Arthur Rambo gondoskodnak a jó hangulatról. Befogadó napot tartanak jövő szombaton Somogyban. Augusztus 22-én Balatonboglár ad otthont annak a roadshow-nak, amely a sérült, fogyatékkal élő emberek mindennapos nehézségeit igyekszik megismertetni, játékos workshopok és parasport bemutatók segítségével. A Diversity Inclusive Day Roadshow a Balatonboglári Szüreti Fesztivál ideje alatt várja az érdeklődőket. Rövid időn belül 6 új lakója is lett a Petesmalmi Vidra Parknak. Az egyedülálló somogyi létesítmény Facebook posztban számolt be arról, hogy az elmúlt időszakban igazi Vidra Baby Boom tanúi voltak a park munkatársai. Először Mása és Mia, majd Misa, Miló és Markó, végül pedig a legkisebb Vidra lány Maja érkezett. A bejegyzés szerint a bébi vidrák egyelőre még erősödnek, hamarosan azonban már ők is kikerülhetnek a vidra óviba. A természetben ritkán látható emlősöket látványetetéseken vehetik szemügyre mindazok, akik ellátogatnak a lábod melletti vidra menhelyre. A látványetetések időpontjait a Petesmalmi Vidra Park Facebook oldalán lehet megtalálni. Európa több pontján is tűzvészekkel küzdenek, ezért utazás előtt és közben is mindenki tájékozódjon, illetve legyen körültekintő, ezt tanácsolta Orbán Anita külügyminiszter szombati Facebook posztjában. A külügyi tárca vezetője arról írt, hogy az elmúlt napokban érkezett jelentések kisebb-nagyobb erdő- és bozott tüzekről számoltak be Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Görögországban, Alsó-Ausztriában és Európa más térségeiben is. Ezért a külképviseletek és a konzuli szolgálat folyamatosan figyeli a helyzetet. Orbán Anita arra kért mindenkit, aki külföldre készül, vagy már külföldön tartózkodik, hogy figyelje rendszeresen a Konzinfo tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre, és indulás előtt, illetve a helyszínen is tájékozódjon a helyi viszonyokról és a hatóságok aktuális intézkedéseiről.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap hátralévő részében is derült, száraz marad az idő, élénk lehet a déli szél. A 35 fokos nappali hőmérsékletet követően este 22 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, egy hideg front helyenként záporokat, zivatarokat hoz. Nem esik vissza jelentősen a hőmérséklet, még 30 fok feletti maximumokra készülhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Hírek most!
1: Emlékpadot kapott Zamárdiban Fenyő Miklós. A négyes végű számok voltak a nyerők az ötös lottón. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 17 óra van. Hamarosan megkezdődik a jelentkezés az őszi Iskolában az Erdő programra. A SEFAK közlése szerint az általános iskolák augusztus 26-án 9 órától jelentkezhetnek az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozásokra. Pályázni a rendelkezésre álló keret beteltéig lehet, az érdeklődés pedig minden évben nagyon nagy, így szükség lesz a gyorsaságra. A program középpontjában idén ősszel az erdő áll, fókuszában a biológiai sokféleséggel. A hagyományokhoz híven ebben az évben is megtartották a töröcskei nyárbúcsúztatót. A rendezvényen ezúttal is színes programokkal várták a városrész lakóit. Délelőtt főzőversenyt tartottak, majd ügyességi versenyek várták a látogatókat. Délután Szita Károly polgármester nyitotta meg Henninger Afrodité festmény kiállítását. A fiatal művész immár 2 éve él Töröcskén, így a tárlaton a városrészhez kapcsolódó alkotások is helyet kaptak. Emlékpadot kapott Somogyban Fenyő Miklós. A Hungária együttes januárban elhunyt alapítója tiszteletére Zamárdiban adtak át egy kockás napszemüveg formájú padot. Az ötlet a Strandfesztivál szervezőitől származik, akik a szórakoztatás mellett érzelmi pluszt is kívánnak adni a közönségnek. A fesztivál ideje alatt több elhunyt művésznek állítanak emléket úgy, hogy utcát neveznek el róluk, mostantól pedig az emlékpad állandó köztéri alkotásként gazdagítja a somogyi települést. A Balaton szektorokon átnyúló cselekvést igényel, a jelenlegi menedzsment és túlhasználat folytatása fenntarthatatlan, mondta Honti Márk hidrológus egy tudományos előadóülésen Tihanyban. A rendezvényen szakemberek, döntéshozók, polgármesterek, tudományos kutatók, valamint balatoni civil szervezetek képviselői tartottak előadásokat. A résztvevők véleménye megegyezett abban, hogy ha a jelenlegi gyakorlat folytatódik, az komoly kockázatokat jelent a Balaton élete és az emberi használat szempontjából. Hozzátették, a negatív folyamatok visszafordítása érdekében a megszokott használati módokon sok mindent változtatni kell, például biztosítani kell a tó és partjai közösségi használatát az élővilág megóvásával. Kihúzták szombaton az ötös lottó 33. heti nyertes számait, és ez már a 12. sorsolás volt, ahol nem lett teli találatos szelvény. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a nyerő számsor a következő volt: 1, 24, 44, 54, 74. Nem lett 5 találatos, a négyesek nyereménye egyenként 3.064.165 forint. A hármasok 33.230 forintot érnek, míg a kettesekért 3.870 forintot fizetnek a lottózókban. A következő héten várható nyereményösszeg az ötös lottón 1.850.000.000 forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap hátralévő részében is derült, száraz marad az idő, élénk lehet a déli szél. A 35 fokos nappali hőmérsékletet követően este 22 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, egy hideg front helyenként záporokat, zivatarokat hoz. Nem esik vissza jelentősen a hőmérséklet, még 30 fok feletti maximumokra készülhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió most!

Bilincsben bezár a négy fal, nem vigasztalassza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés.

pillanat a tiéd. Rádió Most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my god.
0: Rádió most.

0: Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. augusztus 16-a, vasárnap 18 óra van. Önök a rádió most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják. Kezdődik a parlagfű szezon. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentésében. A következő napokban a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki allergiás, az a száraz, de szeles időben tartsa csukva az ablakokat. A témáról beszélt rádiónknak dr. Kuckó Éva, a Kaposi Mór Oktatókórház tüdőgyógyászati osztályának főorvosa is, aki azt javasolta, hogy mivel a parlagfű virágporára allergiásoknál hamarosan jelentkezhetnek a tünetek, azok megelőzése és enyhítése érdekében mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést.
3: Augusztusban a parlagfű a leggyakoribb allergiát okozó növény virágzik, és ez okozza a legtöbb allergiás panaszt a lakosság körében, úgyhogy ez egy erős, nagyon erős szezonnak számít az évben, ez a kiemelkedő szezon. A legtöbb allergiás ilyenkor szed rendszeresebben gyógyszert. Sokszor már nem csak augusztusban, hanem szeptemberben is, ahogy eltolódtak kicsit az évszakok, és gyakorlatilag egy nagyon ellenálló és szárazságtűrő és hőségtűrő növény a parlagfű, úgyhogy akár az első fagyokig előfordulhat, hogy a pollen allergiásoknak tünetei vannak. Ez általában fiatal életkor betegsége, és egyre több ember tapasztalja magán a panaszokat, nem is annyira vidéken, ahol azt gondolni több növényzet van, hanem az urbánus városi környezetben, ahol mindenféle más környezet szennyező anyag, kipufogó gáz, parigázok mellett, ezek kapcsolódnak a pollennel, és így komplexebben okoznak tüneteket a légúti rendszerben. A betegség önmaga nem gyógyítható, igazándiból jól kezelni, annyival lehet, hogy a várható virágzást megelőzően olyan 2 héttel el kellene kezdeni rendszeres gyógyszerszedést. Allergiás gyógyszerekre gondolok, tabletta, illetve ospré formájában párhuzamosan, attól függően, hogy kinek milyen jellegű tünetei vannak.
2: Újabb tűz Kaposváron. Kigyulladt egy nagyobb füves terület pénteken Kaposváron, a városszéli Cseresznye utcában, az Egyenesi úti buszforduló közelében. A fekete sűrű füstöt a város több pontjáról is látni lehetett. A tűz 2 hétvégi házat is érintett. A kaposvári hivatásos tűzoltók 4 egységgel érkeztek a helyszínre, és végül 9 vízsugárral tudták elfojtani a lángokat. Az oltást megnehezítette a területen felhalmozott szemét mennyisége. Az egyház segít a raboknak. A fogvatartottak reintegrációjának segítése a célja azoknak a foglalkozásoknak, amelyeket a börtönlelkészi szolgálat munkatársai tartanak a Somogy vármegyei büntetés végrehajtási intézetben. Az elmúlt 4 évben folyamatosak voltak a vallási foglalkozások és a különféle hitéleti programok az intézet falai között, és egyre több fogvatartott csatlakozik, erről számolt be honlapján a Kaposvári Egyházmegye. Azt írták, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az elítéltek motiváltan és egyre szélesebb körben kapcsolódnak be a meghirdetett lehetőségekbe. Hozzátették, hogy a hitéleti tevékenység nem csak a fogvatartottak benti életét formálja, hanem hozzájárulhat a szabadulás utáni, sikeresebb társadalmi visszailleszkedéshez is. Mohács kerül a múzeumi esték középpontjába. A jövő hónaptól új előadásokkal folytatódik a múzeumi esték, a Ripronai Múzeum előadás sorozatának őszi programja, a Mohácsi csata 500 évvel ezelőtti eseményeire emlékezve állt össze. Az első előadás szeptember végén lesz, akkor dr. Töll László fegyvertörténész a nehéz páncélosokról tart beszámolót. Októberben a tűzfegyverek forradalma lesz dr. Németh Balázs hadtörténész előadásának témája. Novemberben a Mohácsi síkon használt fegyverekről beszél dr. Haramza Márk történész, az idei év utolsó előadásán decemberben pedig a Mohácsi tömegsírok antropológiai titkaiba avatja be a hallgatóságot dr. Pálffy György antropológus. Mindegyik előadás ingyenes, Aki bővebb információt szeretne kapni, az a múzeum oldalán találja meg a további részleteket. Idén is Ripple Fest. 2 nap, 4 helyszín, idén is művészekkel népesül be a kaposvári sétáló utca, szeptember 4-én és 5-én rendezik meg a Riprónai Fesztivált Kaposváron. A közel negyedszázados múltra visszatekintő rendezvény a város legjelentősebb összművészeti fesztiválja, melynek különlegessége, hogy minden programja ingyen látogatható. Pintér Romeo alpolgármester a közösségi oldalán számolt be az idei programokról. A fesztivál ebben az évben is a belvárosban zajlik 4 helyszínen, a Zsolnai kúttól egészen a Kossuth térig, ahol a zenei programokat tartják majd. A 2 napos rendezvény első fellépője szeptember 4-én a Bagosi Brothers Company lesz, másnap pedig a 30Y, a The Beavers és Arthur Rambo gondoskodnak a jó hangulatról. Emellett többek között koncertek, táncbemutatók, előadások, street art művészek alkotásai és kiállítások várják az érdeklődőket szeptember 4-én és 5-én. Baby Boom a Vidra Parkban. Soha nem volt egyszerre ennyi kölyök a Petesmalmi Vidra Parkban, erről Balog Márta, az egyedülálló somogyi létesítmény vezetője számolt be a közösségi oldalán. Azt írta, az elmúlt közel 30 évben csak nem 100 árva kisvidra nevelésében vett részt, az elmúlt hetekben azonban igazi vidra baby boom történt. Először Mása és Mia, majd Misa, Miló és Markó, végül pedig egy elárvult vidralány, Maja érkezett a parkba. A bejegyzés szerint a vidrakölykök egyelőre még erősödnek, hamarosan azonban már ők is kikerülhetnek a vidraóviba. A természetben ritkán látható emlősöket látványetetéseken vehetik szemügyre mindazok, akik ellátogatnak a lábod melletti vidra menhelyre. A Petesmalmi Vidra Park nyitvatartási idejét, valamint a látványetetések időpontjait a létesítmény Facebook oldalán lehet megtalálni. A krónika végén pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Rutinos pólósok csatlakoznak a kaposváriakhoz. Egykori válogatott pólós, valamint egy külföldről hazatérő vízilabdázó is csatlakozik a KVK-hoz. A klub a közösségi oldalán számolt be a hírről, mely szerint a következő szezonban a somogyi együttest erősíti Ág György és Irmes Pál is. A bejegyzés szerint Ág György komoly élvonalbeli és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. A 26 éves center pályafutása során játszott a fővárosban, a Szolnok és a Miskolc csapatában, légiósként pedig előbb Olaszországban, tavaly nyáron pedig Montenegróban hasznosította a tudását. Ág György a magyar válogatottban is bemutatkozhatott, 2022-ben pedig tagja volt az Európa-bajnoki ezüstérmet szerző nemzeti csapatnak. A KVK másik új igazolása a 29 éves Irmes Pál Újpesten kezdett, majd megfordult többek között a Ferencváros, a Honvéd, a Szombathely és a BVSC csapatában is. Az elmúlt 4 évet Franciaországban töltötte. Bemutatkozó interjújában azt mondta, szeretné, ha egy jó közösség alakul neki Kaposváron, a csapattal pedig az a célja, hogy a bajnokság legjobb 8 együttese közé kerüljenek.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban többnyire derült, időnként gyengén felhőségre tekinthetünk, csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet a leghűvösebb órákban 15 fokig csökken. Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet holnap napközben 32 fokig emelkedik.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Zenemaraton itt. Most. Rádió Most.

0: Rádióban. Zenék megállás nélkül a 91.2.
1: On my favorite station.
2: Akinek fáj, még az is vál.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Kétnapos tudományos kerekasztal rendezvényt tartanak a kaposvári mentősök szeptember végén. A 8. alkalommal megszervezett eseményen a szakemberek egymástól tanulnak. A kaposvári mentőállomás közösségi oldalán megjelent poszt szerint az idei témák az oktatás, a gyermekellátás és a koraszülött mentés. A kerekasztal beszélgetések, előadások mellett a résztvevők eszközbemutatókon fejlődhetnek, de gyakorlati feladatokat is kapnak, ahol már a frissen szerzett tudásukat tehetik próbára. A sürgősségi betegellátásban dolgozó szakemberek rangos találkozójára az ország minden pontjáról érkeznek résztvevők, tavaly például több mint 150-en voltak kíváncsiak az aktualitásokra. Nyárvégi szabadtéri mozizásra hívják a kaposváriakat a Bíbor ligetbe. Az Espark közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint az érdeklődők augusztus 28-án vehetnek részt az ingyenes vetítésen, és rögtön két film közül is választhatnak. Először a Valami Amerika első része kerül a vászonra, majd a Csini babát lehet megnézni. A szervezők azt kérik, hogy ülőalkalmatosságot mindenki vigyen magával. Európa több pontján is tűzvészekkel küzdenek, ezért utazás előtt és közben is mindenki tájékozódjon, illetve legyen körültekintő. Ezt tanácsolta Orbán Anita külügyminiszter szombati Facebook posztjában. A külügyi tárca vezetője arról írt, hogy az elmúlt napokban érkezett jelentések kisebb-nagyobb erdő- és bozott tüzekről számoltak be Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Görögországban, Alsó-Ausztriában és Európa más térségeiben is. Ezért a külképviseletek és a konzuli szolgálat folyamatosan figyeli a helyzetet. Orbán Anita arra kért mindenkit, aki külföldre készül, vagy már külföldön tartózkodik, hogy figyelje rendszeresen a Konzinfo tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre, és indulás előtt, illetve a helyszínen is tájékozódjon a helyi viszonyokról és a hatóságok aktuális intézkedéseiről. Mintegy 100 járatát törölte szombaton és vasárnap az EasyJet légitársaság franciaországi vállalata légiutas kísérőinek sztrájkja miatt. A személyzet a folyamatosan és gyakran az utolsó pillanatban változó beosztások ellen tiltakozik. Az EasyJet internetes oldalán található járatinformációk szerint legalább 98 járatot töröltek a hétvégén, ami a tervezett járatok több mint felét jelenti. Az EasyJet France szakszervezeti szövetsége szerdán jelentette be, hogy sztrájkot hirdet, miután a munkakörülmények javításáról folytatott tárgyalások kudarcot vallottak a vezetőséggel. Híreink végén pedig sport. Sárkány Zalán országos csúccsal ezüstérmet szerzett 1500 méteres gyorsúszásban szombaton a Párizsi Európa-bajnokságon. A szám győztese a 19 éves német Johannes Liebmann lett, aki közel 4 másodpercet faragva a korábbi világrekordon új csúccsal ért célba.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban többnyire derült, időnként gyengén felhőségre tekinthetünk, csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet a leghűvösebb órákban 15 fokig csökken. Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet holnap napközben 32 fokig emelkedik.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: London.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Beszélgettünk olyan szokásokról, amit ugye mindnyájan csinálunk, de...
3: Nem valljuk be annyira.
2: Hát nem.
3: Nem szeretnénk bevallani.
2: Így van, nem szívesen. Úristen, ezt én is csinálom, mondhatjuk így. Számoljuk néha a közlekedésben a tereptárgyakat, a zebrát vagy a lépcsőket.
3: Annyira idegesítő szokás, hogy lépek 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2...
2: Így.
3: És egyszerűen nem
2: tudod abba. És főleg a lépcsőknél és a röviden
3: hagyni.
2: Lépcsőknél, mert amikor ilyen iszonyat hosszú, akkor meg azért számolod, hogy
3: igen.
2: Na, vajon ez mennyi lehet.
3: Én Pécsre, amikor jártam egyetemre, várnom kellett a buszra általában 20 percet a helyi járatos buszra.
2: Igen? Mit számoltál?
3: Volt egy nap, amikor a mentőket sajnos. De másnap volt egy a taxikat.
2: Csak ég, a kis forgalom.
3: És hallgattam a kis zenémet, és akkor számoltam, hogy egy, kettő.
2: Csak ég. Mindannyian csináljuk, gyerekek. Valamit tuti számolunk. Vagy a másik még a mozgásba belevitt szimetria, magyarul vagy a zebrára lépsz rá a csíkra, vagy csak a csíkok közé. Vagy ha ilyen járólapok vannak, akkor úgy lépkedsz,
3: hogy ne lépj rá a fugára.
2: Tipikus. Csak ég.
1: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Szeptembertől folytatódik a múzeumi esték. A Riprónai Múzeum előadás sorozatának őszi programja a Mohácsi csata 500 évvel ezelőtti eseményeire emlékezve állt össze. Az első előadást a jövő hónap végén tartják, akkor a nehéz páncélosokról hallhatnak beszámolót az érdeklődők. Ezt követően minden hónapban más szakember érkezik az eseményre. Szó lesz többek között a mohácsi síkon használt fegyverekről, de a mohácsi tömegsírok antropológiai titkait is megismerheti a hallgatóság. Az előadások ingyenesek, a további részletek pedig a múzeum honlapján olvashatók. Hitéleti programokkal segíti a fogvatartottak reintegrációját a Kaposvári Egyházmegye. A honlapjukon megjelent beszámoló szerint a Somogyvár megyei büntetés-végrehajtási intézet falai között az elmúlt negyed évben folyamatosak voltak a vallási foglalkozások és a különféle hitéleti programok. Azt írták, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az elítéltek egyre szélesebb körben kapcsolódnak be a meghirdetett lehetőségekbe. Hozzátették, hogy a hitéleti tevékenység nem csak a fogvatartottak benti életét formálja, hanem a szabadulás utáni, sikeresebb társadalmi visszailleszkedéshez is segítséget nyújt. Miskolc után már a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán szombaton. Az applikációban megjelenő városok esetében a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet követni a térképen, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Óriási Mária szobrot avattak fel a közép-lengyelországi Torun városához közeli Konotopje faluban. Az 55,6 méter magas emlékmű egy lengyel milliárdos házaspár adományából valósult meg, és Európa legnagyobb ilyen jellegű emlékművének számít. Az irgalmas Szűz Máriát ábrázoló szobrot a gyógyulásért felajánlott hálaadó adománynak és egyben turisztikai látványosságnak szánják, az avatását pedig Mária mennybevételének ünnepére időzítették. Híreink végén pedig sport. Tovább bővült a KVK csapata, Irmes Pál is Kaposváron folytatja pályafutását. A Vízilabda Klub szombaton osztotta meg a hírt a közösségi oldalán. A poszt szerint a 29 éves vízilabdázó Újpesten kezdte pályafutását, majd megfordult többek között a Ferencváros, a Honvéd, a Szombathely és a BVSC csapatában is. Az elmúlt 4 évet Franciaországban töltötte, a következő szezontól pedig a somogyiakat erősíti. Bemutatkozó interjújában azt mondta, szeretné, ha egy jó közösség alakulna ki Kaposváron, a csapattal pedig az a célja, hogy bekerüljön a bajnokság legjobb 8 együttese közé.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban többnyire derült, időnként gyengén felhőségre tekinthetünk, csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet a leghűvösebb órákban 15 fokig csökken. Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet holnap napközben 32 fokig emelkedik.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ne érd be kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Na mi van, hiányoztunk?

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van. Kérem, hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. Újabb tűz Kaposváron. Kigyulladt egy nagyobb füves terület pénteken Kaposváron, a városszéli Cseresznye utcában, az Egyenesi úti buszforduló közelében. A fekete sűrű füstöt a város több pontjáról is látni lehetett. A tűz két hétvégi házat is érintett. A kaposvári hivatásos tűzoltók 4 egységgel érkeztek a helyszínre, és végül 9 vízsugárral tudták elfojtani a lángokat. Az oltást megnehezítette a területen felhalmozott szemét mennyisége. Kezdődik a parlagfű szezon. Tovább erősödik a parlagfű pollenszórása, a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentésében. A következő napokban a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki allergiás, az a száraz, de szeles időben tartsa csukva az ablakokat. A témáról beszélt rádiónknak dr. Kuckó Éva, a Kaposi Mór Oktatókórház tüdőgyógyászati osztályának főorvosa is, aki azt javasolta, hogy mivel a parlagfű virágporára allergiásoknál hamarosan jelentkezhetnek a tünetek, azok megelőzése és enyhítése érdekében mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést.
2: Augusztusban a parlagfű a leggyakoribb allergiát okozó növény virágzik, és ez okozza a legtöbb allergiás panaszt a lakosság körében, úgyhogy ez egy erős, nagyon erős szezonnak számít az évben, ez a kiemelkedő szezon. A legtöbb allergiás ilyenkor szed rendszeresebben gyógyszert. Sokszor már nem csak augusztusban, hanem szeptemberben is, ahogy eltolódtak kicsit az évszakok, és gyakorlatilag egy nagyon ellenálló és szárazságtűrő és hőségtűrő növény a parlagfű, úgyhogy akár az első fagyokig előfordulhat, hogy a pollen allergiásoknak tünetei vannak. Ez általában fiatal életkor betegsége, és egyre több ember tapasztalja magán a panaszokat, nem is annyira vidéken, ahol azt gondolni több növényzet van, hanem az urbánus városi környezetben, ahol mindenféle más környezet szennyező anyag, kipufogógáz, parigázok mellett, ezek kapcsolódnak a pollennel, és így komplexebben okoznak tüneteket a légúti rendszerben. A betegség önmaga nem gyógyítható, igazándiból jól kezelni, annyival lehet, hogy a várható virágzást megelőzően olyan 2 héttel el kellene kezdeni rendszeres gyógyszerszedést. Allergiás gyógyszerekre gondolok, tabletta, illetve ospré formájában párhuzamosan, attól függően, hogy kinek milyen jellegű tünetei vannak.
1: Mohács kerül a múzeumi esték középpontjába. A jövő hónaptól új előadásokkal folytatódik a múzeumi esték. A Ripronai Múzeum előadás sorozatának őszi programja a Mohácsi csata 500 évvel ezelőtti eseményeire emlékezve állt össze. Az első előadás szeptember végén lesz, akkor dr. Töll László fegyvertörténész a nehéz páncélosokról tart beszámolót. Októberben a tűzfegyverek forradalma lesz dr. Németh Balázs hadtörténész előadásának témája. Novemberben a Mohácsi síkon használt fegyverekről beszél dr. Haramza Márk történész, az idei év utolsó előadásán decemberben pedig a Mohácsi tömegsírok antropológiai titkaiba avatja be a hallgatóságot dr. Pálfi György antropológus. Mindegyik előadás ingyenes, aki bővebb információt szeretne kapni, az a múzeum oldalán találja meg a további részleteket. Az egyház segít a raboknak. A fogvatartottak reintegrációjának segítése a célja azoknak a foglalkozásoknak, amelyeket a börtönlelkészi szolgálat munkatársai tartanak a Somogyvár megyei büntetés végrehajtási intézetben. Az elmúlt negyed évben folyamatosak voltak a vallási foglalkozások és a különféle hitéleti programok az intézet falai között, és egyre több fogvatartott csatlakozik, erről számolt be honlapján a Kaposvári Egyházmegye. Azt írták, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az elítéltek motiváltan és egyre szélesebb körben kapcsolódnak be a meghirdetett lehetőségekbe. Hozzátették, hogy a hitéleti tevékenység nem csak a fogvatartottak benti életét formálja, hanem hozzájárulhat a szabadulás utáni, sikeresebb társadalmi visszailleszkedéshez is. Családi nap Taszáron, nyárbúcsúztató Töröcskén. Mozgalmasan telt a hétvége a Kaposvár környéki településeken. Töröcskén nyárbúcsúztatót tartottak, míg Taszáron családi napon szórakozhattak a helyiek. A töröcskei nyárbúcsúztatón a hagyományokhoz híven ezúttal is színes programokkal várták a városrész lakóit, délelőtt főzőversenyt tartottak, majd ügyességi versenyek várták a látogatókat. Délután Szita Károly polgármester nyitotta meg Henninger Afrodité festmény kiállítását. A fiatal művész immár 2 éve él Töröcskén, így a tárlaton a városrészhez kapcsolódó alkotások is helyet kaptak. Taszáron felnőtteknek és gyerekeknek szóló szórakoztató programokkal, számos fellépővel tartottak családi napot. Itt is volt főzőverseny, emellett sportversenyekkel, vetélkedőkkel, színpadi produkciókkal, táncbemutatókkal, habpartival várták az érdeklődőket. A nap végén koncerteken szórakozhatott a közönség, a fellépők között ott volt Zoltán Erika és Sári Évi, este pedig már DJ gondoskodott a jó hangulatról. Baby Boom a Vidra Parkban. Soha nem volt egyszerre ennyi kölyök a Petesmalmi Vidra Parkban, erről Balog Márta, az egyedülálló somogyi létesítmény vezetője számolt be a közösségi oldalán. Azt írta, az elmúlt közel 30 évben csak nem 100 árva kisvidra nevelésében vett részt, az elmúlt hetekben azonban igazi vidra baby boom történt. Először Mása és Mia, majd Misa, Miló és Markó, végül pedig egy elárvult vidralány Maja érkezett a parkba. A bejegyzés szerint a vidrakölykök egyelőre még erősödnek, hamarosan azonban már ők is kikerülhetnek a vidraóviba. A természetben ritkán látható emlősöket látványetetéseken vehetik szemügyre mindazok, akik ellátogatnak a lábod melletti vidramenhelyre. A Petesmalmi Vidrapark nyitvatartási idejét, valamint a látványetetések időpontjait a létesítmény Facebook oldalán lehet megtalálni. Közéleti műsorunk végén pedig sport. Rutinos pólósok csatlakoznak a kaposváriakhoz. Egykori válogatott pólós, valamint egy külföldről hazatérő vízilabdázó is csatlakozik a KVK-hoz. A klub a közösségi oldalán számolt be a hírről, mely szerint a következő szezonban a somogyi együttest erősíti Ág György és Irmes Pál is. A bejegyzés szerint Ág György komoly élvonalbeli és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. A 26 éves center pályafutása során játszott a fővárosban, a Szolnok és a Miskolc csapatában, légiósként pedig előbb Olaszországban, tavaly nyáron pedig Montenegróban hasznosította a tudását. Ág György a magyar válogatottban is bemutatkozhatott, 2022-ben pedig tagja volt az Európa-bajnoki ezüstérmet szerző nemzeti csapatnak. A KVK másik új igazolása a 29 éves Irmes Pál Újpesten kezdett, majd megfordult többek között a Ferencváros, a Honvéd, a Szombathely és a BVSC csapatában is. Az elmúlt 4 évet Franciaországban töltötte. Bemutatkozó interjújában azt mondta, szeretné, ha egy jó közösség alakul neki Kaposváron, a csapattal pedig az a célja, hogy a bajnokság legjobb 8 együttese közé kerüljenek.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
3: Időjárás jelentés.
1: Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. Hajnalban 15 fokig csökken a hőmérséklet, délután pedig 32 fok körül alakulnak a maximumok.
3: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a rádió mostan.

0: R&B, hip-hop, funky, rap.
1: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék.
0: Itt a Rádió Moston.
2: Tedd fel, a kezek az égben, neked ez kell. Ez itt az R&B osztály.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Koncertekkel, táncbemutatókkal, előadásokkal, street art művészek alkotásaival és kiállításokkal várja az érdeklődőket szeptember elején a Riprónai Fesztivál. A közel negyedszázados múltra visszatekintő kaposvári rendezvény a város legjelentősebb összművészeti fesztiválja, melynek különlegessége, hogy minden programja ingyen látogatható. Pintér Rómeó alpolgármester a közösségi oldalán számolt be az idei programokról. A fesztivál ebben az évben is a belvárosban zajlik, négy helyszínen, a Zsolnai kúttól egészen a Kossuth térig, ahol a zenei programokat tartják majd. A kétnapos rendezvény első fellépője szeptember 4-én a Bagosi Brothers Company lesz, másnap pedig a 30Y, a The Beavers és Arthur Rambo gondoskodnak a jó hangulatról. Rövid időn belül 6 új lakója is lett a Petesmalmi Vidra Parknak. Az egyedülálló somogyi létesítmény Facebook posztban számolt be arról, hogy az elmúlt időszakban igazi Vidra Baby Boom tanúi voltak a park munkatársai. Először Mása és Mia, majd Misa, Milu és Markó, végül pedig a legkisebb Vidra lány Maja érkezett. A bejegyzés szerint a bébi vidrák egyelőre még erősödnek, hamarosan azonban már ők is kikerülhetnek a Vidra óviba. A természetben ritkán látható emlősöket látványetetéseken vehetik szemügyre mindazok, akik ellátogatnak a lábod melletti Vidra menhelyre. A látványetetések időpontjait a Petesmalmi Vidra Park Facebook oldalán lehet megtalálni. Befogadó napot tartanak jövő szombaton Somogyban. Augusztus 22-én Balatonboglár ad otthont annak a roadshow-nak, amely a sérült, fogyatékkal élő emberek mindennapos nehézségeit igyekszik megismertetni, játékos workshopok és parasport bemutatók segítségével. A Diversity Inclusive Day Roadshow a Balatonboglári Szüreti Fesztivál ideje alatt várja az érdeklődőket. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése, közölte szombat este közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A munka két részből áll, egy fenékküszöb kialakításából, valamint két bárka egymás mellé állításából, rögzítéséből, beforgatásából és irányított süllyesztéséből. Híreink végén pedig sport. Márton Richárd ezüstérmet nyert 200 méteres pillangóúszásban szombaton a Párizsi Európa-bajnokságon. A 26 éves magyar versenyző egyéni csúccsal csapott célba, míg a szám másik magyarja Kós Hubert ugyancsak élete legjobbjával 6.-ként zárt. A számot az olimpiai bajnok francia Léon Marchand nyerte.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. Hajnalban 15 fokig csökken a hőmérséklet, délután pedig 32 fok körül alakulnak a maximumok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadságszaga, és egész Budapest

0: Legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen, szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörög, ez tényleg szerelem.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Hamarosan megkezdődik a jelentkezés az őszi Iskolában az Erdő programra. A SEFAK közlése szerint az általános iskolák augusztus 26-án 9 órától jelentkezhetnek az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozásokra. Pályázni a rendelkezésre álló keret beteltéig lehet, az érdeklődés pedig minden évben nagyon nagy, így szükség lesz a gyorsaságra. A program középpontjában idén ősszel az erdő áll, fókuszában a biológiai sokféleséggel. A hagyományokhoz híven ebben az évben is megtartották a töröcskei nyárbúcsúztatót. A rendezvényen ezúttal is színes programokkal várták a városrész lakóit. Délelőtt főzőversenyt tartottak, majd ügyességi versenyek várták a látogatókat. Délután Szita Károly polgármester nyitotta meg Henninger Afrodité festmény kiállítását. A fiatal művész immár 2 éve él Töröcskén, így a tárlaton a városrészhez kapcsolódó alkotások is helyet kaptak. Emlékpadot kapott Somogyban Fenyő Miklós. A Hungária Együttes januárban elhunyt alapítója tiszteletére Zamárdiban adtak át egy kockás napszemüveg formájú padot. Az ötlet a Strandfesztivál szervezőitől származik, akik a szórakoztatás mellett érzelmi pluszt is kívánnak adni a közönségnek. A fesztivál ideje alatt több elhunyt művésznek állítanak emléket úgy, hogy utcát neveznek el róluk, mostantól pedig az emlékpad állandó köztéri alkotásként gazdagítja a somogyi települést. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsodabaui Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán egy lengyel rendszámú busz eddig tisztázatlan körülmények között felborult. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 utast pedig könnyebb sérülésekkel láttak el.
0: Időjárás jelentés.
2: Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. Hajnalban 15 fokig csökken a hőmérséklet, délután pedig 32 fok körül alakulnak a maximumok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Turn it up.
2: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
3: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Kétnapos tudományos kerekasztal rendezvényt tartanak a kaposvári mentősök szeptember végén. A 8. alkalommal megszervezett eseményen a szakemberek egymástól tanulnak. A kaposvári mentőállomás közösségi oldalán megjelent poszt szerint az idei témák az oktatás, a gyermekellátás és a koraszülött mentés. A kerekasztal beszélgetések, előadások mellett a résztvevők eszközbemutatókon fejlődhetnek, de gyakorlati feladatokat is kapnak, ahol már a frissen szerzett tudásukat tehetik próbára. A sürgősségi betegellátásban dolgozó szakemberek rangos találkozójára az ország minden pontjáról érkeznek résztvevők, tavaly például több mint 150-en voltak kíváncsiak az aktualitásokra. Elkezdődött vasárnap a Szent Benedek napok Bárdudvarnokon. A somogyi település egy teljes héten át közösségépítő és kulturális programokkal várja az érdeklődőket. Az augusztus 23-áig tartó programsorozat a helyi tehetségeink kiállítás megnyitójával vette kezdetét. A következő napokban gyerekeknek és felnőtteknek szóló zenei programok, színházi előadások, kézműves foglalkozások, kiállítás és közösségi események teszik színessé a nyár utolsó napjait. Szombat délután is több szabadtéri tűzhöz riasztották a katasztrófavédelem munkatársait országszerte. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint szükség volt a tűzoltókra Heves, Veszprém és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, emellett Borsod-Abaúj-Zemplén és Csongrád-Csanád vármegyékben is, mindegyik esetnél a szárazság miatt keletkezett tűz. Szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprém vármegyei Sóly és Öskü között, ahol több száz hektáron bokros terület, lábon álló gabona és fenyves fogott tüzet. A feltámadt szélben az izzó, füstölgő gócok jelentenek veszélyt, a tűzoltóknak vadászok és mocsárjáró jármű segít eljutni a helyszínre, közben a területet drónokkal derítik fel.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, amelyet erős széllökések kísérhetnek. Hajnalban 15 fokig csökken a hőmérséklet, délután pedig 32 fok körül alakulnak a maximumok.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

napokra, hétvégére. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral. Jó kedvel haladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, nő az élet értéke. A dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél be. Ma nincs-e helye gondnak, a hivatalokomnak. A gyengébek meg izguljanak, otthon a James Bondnak. A helyi libák pulcban, csak sok pénz és sok divac. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek. Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs írás, csak csintalan sikítás.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szeptembertől folytatódik a múzeumi esték. A Riprónai Múzeum előadás sorozatának őszi programja a Mohácsi csata 500 évvel ezelőtti eseményeire emlékezve állt össze. Az első előadást a jövő hónap végén tartják, akkor a nehéz páncélosokról hallhatnak beszámolót az érdeklődők. Ezt követően minden hónapban más szakember érkezik az eseményre. Szó lesz többek között a mohácsi síkon használt fegyverekről, de a mohácsi tömegsírok antropológiai titkait is megismerheti a hallgatóság. Az előadások ingyenesek, a további részletek pedig a múzeum honlapján olvashatók. Hitéleti programokkal segíti a fogvatartottak reintegrációját a Kaposvári Egyházmegye. A honlapjukon megjelent beszámoló szerint a Somogyvár megyei büntetés-végrehajtási intézet falai között az elmúlt negyed évben folyamatosak voltak a vallási foglalkozások és a különféle hitéleti programok. Azt írták, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az elítéltek egyre szélesebb körben kapcsolódnak be a meghirdetett lehetőségekbe. Hozzátették, hogy a hitéleti tevékenység nem csak a fogvatartottak benti életét formálja, hanem a szabadulás utáni, sikeresebb társadalmi visszailleszkedéshez is segítséget nyújt. Folyamatosan frissül az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter szombaton a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett, a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra, közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött. A miniszter jelezte, az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvi nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, amelyet erős széllökések kísérhetnek. Hajnalban 15 fokig csökken a hőmérséklet, délután pedig 32 fok körül alakulnak a maximumok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Brewhouse.
3: Hallgassátok ti is
2: a Rádió Mostot.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Koncertekkel, táncbemutatókkal, előadásokkal, street art művészek alkotásaival és kiállításokkal várja az érdeklődőket szeptember elején a Riprónai Fesztivál. A közel negyedszázados múltra visszatekintő kaposvári rendezvény a város legjelentősebb összművészeti fesztiválja, melynek különlegessége, hogy minden programja ingyen látogatható. Pintér Rómeó alpolgármester a közösségi oldalán számolt be az idei programokról. A fesztivál ebben az évben is a belvárosban zajlik, négy helyszínen, a Zsolnai kúttól egészen a Kossuth térig, ahol a zenei programokat tartják majd. A kétnapos rendezvény első fellépője szeptember 4-én a Bagosi Brothers Company lesz, másnap pedig a 30Y, a The Beavers és Arthur Rambo gondoskodnak a jó hangulatról. Befogadó napot tartanak jövő szombaton Somogyban. Augusztus 22-én Balatonboglár ad otthont annak a roadshow-nak, amely a sérült, fogyatékkal élő emberek mindennapos nehézségeit igyekszik megismertetni, játékos workshopok és parasport bemutatók segítségével. A Diversity Inclusive Day Roadshow a Balatonboglári Szüreti Fesztivál ideje alatt várja az érdeklődőket. Erdőtűz pusztít Belgiumban, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le, a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására. Egy helyi internetes lap tájékoztatása szerint az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok, a tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. Az oltáshoz Flandriából, az ország északi régiójából és Németországból is érkeztek tűzoltók. A belga katasztrófavédelmi szolgálatok közölték, ez az eddigi legnagyobb erdőtűz az országban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, amelyet erős széllökések kísérhetnek. Hajnalban 15 fokig csökken a hőmérséklet, délután pedig 32 fok körül alakulnak a maximumok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.